0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: játsszuk a jó zenéket.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.
2: What we're saying is not true.

FM. Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról. Társadalmi egyeztetésre bocsátották a 2026-27-es tanév rendjének tervezetét. Országos közúti ellenőrzést tart a héten a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, az időjárás kedvező feltételeket mutat, és nyár van, nagy a forgalom, korán reggel már rengeteg a mezőgazdasági gép lassú jármű az utakon, és lassú haladással kell számolni, elsősorban a bevezető főútvonalakon 6 óra után. Több helyen a helyreállításokat is végzik a vármegye területén, és dolgoznak az útépítők útfelújítási munkálatokkal kapcsolatosan. Ófehértó, Baktaló rendháza, Ligettanya térségében is útburkolati hibákat szüntetnek meg ma. A Magyar Közút mérnöksége, úgy a Nyírbátori, illetve a Kisvárdai mérnökség is dolgozik több helyen. A 4-es főútvonal jelentősen le van terhelve Nyírbogdány és Záhony között, és több helyen lakotelten kívül sebesség korlátozással számoljanak a közlekedők. Az elmúlt 24 órában igen sok baleset történt a vármegye területén, gyakran fordultak elő jelentős anyagi kárra járó baleset, illetve személyisérülésre járó eseteknél helyszíneltek, illetve intézkedtek a rendőrök. Köszönöm a figyelmet, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között Magyarország teljes területén. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata, vagyis a Roadpol éves terve alapján zajló akció kifejezetten az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére fókuszál a balesetek megelőzése érdekében. A rendőrségi közlemény szerint a fokozott ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtanak az egyenruhások, emlékeztetve a sofőröket, hogy hazánkban zéró tolerancia elve van érvényben, az alkohol pedig már kis mennyiségben is súlyosan rontja a biztonságos vezetéshez szükséges reflexeket. Hónapokig tartó tárgyalások után megegyezett az Egyesült Államok és Irán a háború lezárásáról, jelentette be az amerikai elnök, a hírt pedig Teherán is megerősítette. A megállapodást a tervek szerint hivatalosan pénteken írják alá Genfben, ezt követően pedig azonnal megnyílik a Hormuzi szoros, és Washington megszünteti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. A kétoldalú egyesség kulcsfontosságú része, hogy Irán a jövőben nem juthat atomfegyverhez. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjének tervezetét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az észrevételeket pedig jövő keddig várják a szaktárcánál. A javaslat legfontosabb módosítása, hogy a páratlan évfolyamok esetében eltörölnék az országos kompetencia méréseket, amellyel jelentősen egyszerűsítenék a jelenlegi mérési rendszert. A tervezet szerint a következő tanév 2026. szeptember 1-én kezdődik majd, és 2027 7. június 18-án ér véget, ami összesen 180 tanítási napot jelent a diákoknak. Hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tett a tárcája elődje a Kulturális és Innovációs Minisztérium által végrehajtott beszerzés miatt. A miniszter közlése szerint az előző tárcavezetés a piaci árhoz képest háromszoros áron vásárolta meg a kérdéses játékmotorok. Az ügyben pedig a hatóságok a feljelentést követően rendeltek el büntető eljárást. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy Hankó Balázs saját hatáskörben ezen a napon csak nem 400 millió forint támogatásról döntött, amelyet 30 pályázó nyert el. A tárcavezető hozzátette, hogy a visszavont döntések között akadt olyan is, ahol írásos kérelem nélkül pusztán szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, míg más esetekben a megítélt összeg meghaladta a pályázó által eredetileg kért támogatást. Éles bírálatok érték a Fidesz vezetését a párt 32. kongresszusán, ahol Ferenc Orsolya országgyűlési képviselő szerint elmaradt a tagság által várt őszinte szembenézés és a szükséges személyi változás. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a tavaszi választási vereségért felelős vezetőknek a háttérbe kellene vonulniuk, mert a választók többsége a nepotizmus, az üres szólamok és a megmagyarázhatatlan gazdagodások ellen szavazott. A képviselő szerint a jobboldal erényeinek tartó pillérei összeroskadtak a hibák súlya alatt, és a kongresszusi küldötteknek az alapszabály módosításának érdemi megvitatására sem maradt idejük. Elsősorban autóvásárlásra költik a fiatalok a munkáshitelt, a második helyen pedig az ingatlan célú felhasználás áll a KNTH adatai szerint. A 2025-ös indulás óta a pénzintézet több mint 30 milliárd forint értékben helyezett ki forrásokat, az egy szerződésre jutó átlagos összeg pedig megközelíti a 3,9 millió forintot. Rácz Tamás, a bank lakossági hitelezési vezetője ismertette, hogy az igénylések 41%-ánál az autóvásárlás volt a cél, míg az ingatlanok 24%-ot tettek ki, ami azt mutatja, hogy a kamatmentes hitel az önálló életkezdést és a mobilitást segíti. A bevezetést követő kiemelkedő keresletet már a mérsékeltebb aktivitás váltotta fel. Magyarország jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített és a jövőben sem tervez tagállami végrehajtási tervet benyújtani, jelentette ki a belügyminiszter az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának ülésén. Pósvai Gábor közölte, hogy a paktumban szereplő szolidaritási pillérek közül a kötelező kvóta szerinti elosztást, a pénzügyi megváltást és a technikai segítségnyújtást vizsgálták, ám a magyar kormány ezek közül kizárólag a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak. A Fidesz frakció szerint a demokrácia durva korlátozását jelenti a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának 8 évben való maximalizálása. Az ellenzéki párt álláspontja szerint az alaptörvény módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, és Európában példanélküli korlátozást jelent a kormányfői tisztséggel szemben. A frakció hangsúlyozta, hogy a döntés alkotmányosan aggályos, személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotást valósít meg. Torockai László vezeti a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgáló bizottságot, miután a parlament 142 igen szavazattal módosította a testület felállításáról szóló határozatot. Az országgyűlés döntése értelmében a Mi Hazánk frakció vezetője kapta meg az elnöki posztot, míg az alelnökök a Tiszás Gyöngyösi István és a Fideszes Balla György lettek. A testület célja a jelenlegi végrehajtási rendszer jogszabályi, felügyeleti és intézményi hiányosságainak, valamint a rendszer szintű visszaélések gyanújának a feltárása. A parlament emellett 181 ellen szavazattal úgy döntött, hogy egy magánvádas rágalmazás ügyben nem függeszti fel Torockai László mentelmi jogát. 8 év alatt 7 milliárd forintot kaptak a vajdasági médiumok az előző kormánytól, amelyek a vádak szerint ebből a közpénzből kizárólag a Fidesz üzeneteit közvetítették. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy megkezdték a külföldre jutó média támogatások átvilágítását, miután Magyar Péter korábban jelezte, hogy 10 évre visszamenőleg kivizsgálják a vajdaságba küldött állami forrásokat. A pénzeket folyósító Betlen Gábor alapkezelő ugyanak akkor közölte, hogy nem politikai alapon döntöttek a támogatásokról. Politikai szinten is jóvá hagyták a kárpátaljai magyarok jogait garantáló történelmi megállapodást Ukrajnával, így Magyarország már nem blokkolja Kijev uniós csatlakozási tárgyalásait. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a megegyezést Ukrajna hivatalosan beépítette az uniós csatlakozási folyamat kisebbségi akció tervébe, ami azt jelenti, hogy a nyelvhasználati, oktatási és kulturális jogok biztosítása mostantól uniós elvárássá vált, amelyet az Európai Bizottság folyamatosan ellenőriz. Mivel az ukrán kormány hivatalos jegyzékben vállalta a kötelezettségek végrehajtását, Magyarország hozzájárult az első csatlakozási klaszter hétfői megnyitásához Luxemburgban. A szifilisz napjainkban is jelen van a társadalomban, ráadásul az elmúlt években extrém magas lett a fertőzött újszülöttek száma Magyarországon. Várkonyi Viktória bőr és nemi gyógyász főorvos elmondta, hogy a nemi úton terjedő vérbajban érintett csecsemők száma 2024-ben 41 volt, amely 2025-re megduplázódott, pedig a korai felismeréssel és a penicillinnel a betegség gyógyítható lenne. A szakember figyelmeztetett, hogy a kor szexuálisan aktív korosztály mellett már a 15 és 19 év közötti fiatalok körében is megjelent, a kezeletlen fertőzés pedig a terhesség alatt halva születéshez, később pedig gyógyíthatatlan idegrendszeri szövődményekhez vezethet. A 100 leggazdagabb magyar kiadvány 25 éves történetében rekordot döntött a legtehetősebbek összvagyona, amely egy év alatt 1559 milliárd forinttal gyarapodva elérte a 12.579 milliárd forintot. A lista élén továbbra is Mészáros Lőrinc áll 1604 milliárd forinttal, ő Csányi Sándor követi, míg a tizedik helyre új szereplőként a Semilab alapítója Pavelka Tibor került fel 309 milliárdos vagyonnal. A kiadványhoz kapcsolódó befolyásbarométer toplistáját az áprilisi országgyűlési választások után idén már Magyar Péter miniszterelnök vezeti, mögötte Csányi Sándor áll a második, míg Orbán Viktor a negyedik helyet foglalja el. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek hamis kiberbiztonsági weboldalt a csalók. A felület egy biztonsági ellenőrzés szimulálva kártékony program letöltésére ösztönzi a látogatókat, amely alkalmas a számítógépek feletti távoli irányítás megszerzésére és az adatok ellopására. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már blokkolják az oldalt, a hatóság pedig figyelmeztet, hogy a rendőrség soha nem biztosít letölthető védelmi szoftvereket az interneten. Leállította a Bors napilap nyomtatott kiadását a MediaWorks Hungary, és július 1-től három vármegyei újság, a Nógrád megyei hírlap, a Heves megyei hírlap, valamint a 24 óra sem jelenik meg többé papíralapon. A Media Holding hivatalos közleményében megerősítette a nyomtatott kiadványok kivezetését, ezzel párhuzamosan pedig felfüggeszti a ripost.hu és a metropol.hu weboldalak működését is. A kiadó az érintett előfizetőknek visszatérítést vagy új kiadványokat ajánl fel, miközben nem hivatalos sajtóinformációk szerint a portfólió átalakítása és a digitális átállás akár 400-600 munkavállalót érintő elbocsátásokkal is járhat a vállalatnál. Egyre több légitársaság sürgeti a repülőtéri alkohol eladások szigorítását, mivel radikálisan megszaporodtak az ittas utasokhoz köthető fedélzeti incidensek. A Ryanair vezérigazgatója elmondta, hogy a fapados és hagyományos cégek ma már szinte naponta kénytelenek járatokat átirányítani vagy kényszerleszállást végrehajtani a rendbontók miatt, ami komoly biztonsági és pénzügyi kockázatot jelent. Bár a britek csak nem fele támogatná a kora reggeli reptéri alkoholfogyasztás tilalmát, a szakértők szerint a teljes tiltás helyett valószínűbb a felelősebb kiszolgálás bevezetése, valamint az alkoholmentes alternatívák látványosabb népszerűsítése a terminálokban. Miniszteri biztos nevezett ki Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben történt, már büntető eljárás alatt álló bántalmazási ügyek kivizsgálására. A feladata a Vaskuti Gergely pszichológust és kriminológust bízta meg, akinek a feladata az egyéni felelősségeken túlmutató, intézményi és rendszer szintű hibák, mulasztások és működési zavarok feltárása, valamint a megelőzés szolgáló javaslatok kidolgozása lesz. A kinevezés előzménye, hogy május végén 5 embert gyanúsított meg a rendőrség, a Szent Ágota gyermekvédelmi szolgáltató egyik intézményében történt visszaélések miatt, ami után a miniszter a teljes gyermekvédelmi rendszer átvilágítását is bejelentette. A tapasztalatok szerint a nyári időszakban az egyik legnagyobb veszély továbbra is a fekete vagy a szürke foglalkoztatás jelenti a fiatalok számára a diák munkaszezon beindulásakor. Göbő Róbert, a Mindiák Szövetkezet elnöke kiemelte, hogy a legfontosabb garancia az aláírt szerződés megléte a munkakezdés előtt, amely rögzíti a feltételeket, a helyszínt és a bért. A 18 év alattiak foglalkoztatásához szülői igazolás is szükséges, az órabérek pedig idén a minimálbér alapján legalább 1856 forintról, középfokú végzettséget igénylő munkáknál pedig 2145 forintról indulnak, de a kiemelt területeken a 3000 forintot is elérhetik. A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal riasztást adott ki, mivel az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség szinte az összes népszerű hazai szőlőfajtát fenyegeti. Mivel a fitoplazma ellen nincs közvetlen növényvédőszer, a szakemberek szerint a megelőzés, a minősített szaporítóanyag használata és a kabócák elleni időzített permetezés jelenti az egyetlen hatékony védelmet a borvidékek megmentésére.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sportírek következnek, köszöntöm neked Ankó Lászlót, hallják. Június 20-án ismét a kosárlabdáin lesz a főszerep Nyíregyháza belvárosában, ahol a Kossuth téren rendezik a streetball nyíregyházi fordulóját. A szervezők egész napos sportfesztivállal várják a streetball szerelmeseit, látványos mérkőzésekkel, jó hangulattal és a verseny izgalmaival. A regisztráció 8 órakor kezdődik, a mérkőzések pedig 9-kor indulnak. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a nevezési határidő június 18-án éjfélkor jár le. A versenyen a megszokott 17 kategóriában indulhatnak a csapatok, így minden korosztály megtalálhatja a számára megfelelő kihívást. Valószínűleg pénteken a Veszprém Deac meccsen viselte utoljára a klub mezét Kaiki Oliveira, aki a São Lucas csapatában folytatja a pályafutását. A 23 esztendős futszálos nem ismeretlen közegbe kerül, hiszen korábban már játszott a São Lucasban. Az NBA egy alapszakaszában 4-szer, a felsőházban pedig 5-ször volt eredményes a futszáljátékos. A szezon végén a Veszprémiekkel vívott bronz párharcban pedig 2-szer talált be. Nyáron sok turista Horvátország felé veszi az irányt, a magyar női futszál válogatott tagjai is így tesznek, de ők strandolás helyett egy felkészülési tornán vesznek részt. Frank Tamás együttese a házigazda horvátokkal csap össze, majd Lengyelország következik, pénteken pedig Grönland lesz az ellenfél. A csoportkör végén szombaton helyosztók jönnek. A bajnoki címet megszerző Deacból horvát Viktória Krascsen és Csilla, Nagy Anikó, Gál Zsófia és Sárosi Dóra is bekerült a nemzeti együttes keretébe. A szakvezető Kirikó Vivien pedig továbbra is asszisztens edzőként segíti a szövetségi kapitány munkáját. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további jó rádiózást!
1: Záporok és zivatarok borzolhatják a kedélyeket térségünkben a hét közepén, így a füllet meleg mellett nem árt felkészülni a hirtelen lezúduló csapadékra sem. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat záporzivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára már nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Mi jut eszedbe, ha meglátsz magad előtt egy tanulóvezetőt? Türelem, türelem, félelem, vagy na ebből baj lesz?
2: Türelem. Na, türelem, ha ebből baj lesz.
1: Igen. Az oktató mellette, ugye így az én oldalam fel, mert én jobbról voltam, látom, hogy könyökkör és nyomkodja a telefon.
2: Hát valahogy el kell ütni
3: az én időmben egyébként mindig újságot olvasott az oktató, meg el kellett vinni túrórudit venni.
2: Na, az enyém meg reggelizett, haza kellett menni, tehát mindig reggel vezettem, és mondta, hogy jó, akkor de beparkolunk, így gyakorold egy picit a parkolást, én meg felmegyek, addig meg reggelizek.
1: Nekem meg fel kellett venni a lányát, a fiát, aha, a feleségét, este mikor kit.
2: Hát nekem az első utam még a gyakorlatilag alig tanultam meg vezetni, tehát még csak rutinpályán mentünk, és akkor hívták CB rádió, hogy betörtek a nyaralójába. Itt a közelben valami kis tanyán volt nyaraló, és azonnal menjen ki, mert a rendőrség már ott van.
1: Még a kék villogót is kiraktam.
2: És azt mondta, hogy jó, nem cserélünk helyet, mert nincs arra idő, gyorsan menjünk kifelé. Na hát én mi mazsola módon szépen 60-nal, ahogy azt illik országúton, egyszer csak azt éreztem, hogy a gázpedál a talpamon is. És azt mondja, sose érünk oda, na gyerünk. Amúgy nagyon jó oktatón volt.
3: Én egyébként nem emlékszem arra, hogy én várakoztam volna a rutinpályán, tehát hogy én nekem az olyan gördülékeny volt, itt kellett parkolni. Azt látom,
2: neked
3: hogy valaki
2: volt ilyen rutinpályás vizsga külön.
3: Idős vagyok, igen.
1: Idős.
3: Igen, felnőttem hozzátok.
1: Az kemény.
3: Egyébként itt beszélünk arról, hogy mi a szitu a tanulókkal, és mi van velünk, autósokkal, hát akiket atrocitás ér.
1: Na, de az én nevemben is beszél.
3: De ne, megint félreértesz, nem hallgat végig. Nem a te neved. Hát például velem volt egy olyan szitu, hogy mentem Nyíregyházán az Orosi úton, és egyébként senki nem volt a közelemben, aztán ott lett egy baleset, úgyhogy át kellett kanyarodnom a másik sávban, a mindegy.
2: Senki nem volt, de lett egy baleset.
3: És, de azt nem én okoztam, de az a lényeg, hogy felbukkant egy tanulóvezető autó. Igen? És akkor jött a dudálás, meg minden, én kiraktam az elakadásjelző, bocsánat, ugye az azt jelenti, majd a piros lámpánál odajött az oktató, és elkezdett nekem ágaskodni oldalról, hogy hát tudja, mit csinált, mondom, elnézést. Jó, erre figyeljünk oda legközelebb, jó? Jó? És...
1: De mit csináltál?
2: Semmi, de hát ez már az oktatási része.
3: De hogy, ezt tanítani kell, hogy igen, így kell oda menni a
2: hogy hogyan kell kiszállni, hogyan kell elmondani a intelligensen a másiknak.
1: Hogyan vegyük ki az autóból? Persze.
3: Engem miért nem tanítottak meg erre? Nem is értem amúgy. És akkor tudod, ott áll a nagy darab pasas, ott magyaráz nekem, én ott ülök ártatlanul.
1: Na jó, de mi volt, szerintem mi volt a baj? Hát te csak kiraktál egy gyereket.
3: Átsoroltam, viszont ő nagyon közel volt, hát én meg beraktam oda az autót. Na. De egyébként meg úgy voltam, hogy összetöröm, akkor most majd kifizetjük, hát nem?
2: Ez is egy felfogás. Tehát ez a nem érdekel, beférek én oda. Nem fértem, mert na nem baj. Tehát igaz, hogy ő ebből él a tanuló autójában. Aztán, amíg javítják hónapban.
1: Na, az ilyen nők miatt szállsz ki az autóból.
2: Az biztos.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt a sportvilágában, főleg a VB kapcsán, Laci?
3: Beszélünk a VB-ről, vannak egyébként VB rovataink is, egy nap többször is hallható majd, úgyhogy nyugodtan kapcsoljanak ide, és ne kapcsoljanak el, hallgassanak bennünket a friss hírekért, mert többször mondjuk egy nap az eredményeket, részben azért is, mert hát elég lehetetlen időpontokban vannak a meccsek, legalábbis európai szemmel. De hát tegnap volt szerintem a világbajnokság eddigi legizgalmasabb mérkőzése, a spanyolok kivételével mindenki a zöldfoki köztársaság csapatának szurkolt.
2: Egy idő után már én is. Pont volt időm belepillantani.
3: Nem ez volt az év meccse, de azért a legizgalmasabb 0-0 volt eddig a világbajnokság, mondjuk nem is volt még előtte 0-0. De hát annyira szurkoltam már a végén, most elnézést tényleg a spanyol szurkolóktól, de annyira szerethető csapat volt ez a zöldfoki köztársaság együttese, hogy nem voltak durvák, nem volt kemény belépő, nem volt szabálytalanság, így védekeztek hősiesen, és hát most gondolj bele, amikor egy el is mondta Hajdú B. István, Jamá 200 millió eurót ér. A vele szemben lévő védő, illetve hát a stopira pedig a speciál pont, ő nem játszott, ő magyar állampolgár, de ő meg 50 ezer eurót ér.
2: Ezt pont elcsíptem ezt, igen.
3: Hogy micsoda kontraszt, és ezért szép a futball, meg ezért szép a sport, mert néha azért Dávid legyőzi Góliátot, vagy ha nem is győzi le, nem kap ki. Hát ott még volt egy fejes a végén, az lett volna a suszpaja, ha az bemegy. Hozzáteszem, az is érdemtelen lett volna, tehát hogy a zöldfoki köztársaság nyerje, de a 0-0-ért és az egy pontért nagyon keményen megdolgoztak és megérdemelték. Már Haiti is nagyon egy szerethető csapat volt, Curaçao is az volt, sokan mondták, hogy felhigult a világbajnokság mezőnye, most én annyira nem bánom. Előzetesen én is azt mondtam, hogy jó, oké, de hát ezeket a meccseket ki fogja megnézni, aztán lám, én is ott ragadtam, mert úgy voltam vele, hogy jó ezeket a kis csapatokat látni, ahogy küzdenek, meg a szurkolóikat, amit csinálnak. Hát apropó szurkolók, hát amit a japán szurkolók művelnek, az meg példaértékű, megint összeszedték a szemetet maguk után, tehát lefolyták a mérkőzést, és a hagyományokhoz hűen ők nem kivonultak a stadionból, és eldobáltak mindent, hanem amit addig eldobáltak, vagy amit találtak a szektorukban, vagy ami kiesett a kezükből esetleg a góloknál, azokat szépen összeszedték, értek nejlonzacskót, és kitakarítottak maguk után. Hát hihetetlen, amit művelnek. Mennyire más kultúra, mint amit te megszoktál. Nálunk meg mi van? Szotyi, szétdobálod, stb. Már hozzáteszem.
2: Hát külön szemetet viszel magaddal, hogy csak majd ott eldobhass.
3: Igen, emlékszem én olyan Szotyi árusra, aki a meccs végén ott végig sétálgatott és szedte össze a maradék zacskókat, mert jó lesz, az még el lehet adni. De hogy nagyon érdekes egyébként, hogy amióta azért új stadionok épültek, azt vettem észre, hogy az a magyar emberek szokásai is megváltoztak. Ha egy romos épületbe bemész, akkor úgy vagy vele, hogy hát ezen már nem ront semmit néhány Szotyi hely. De hogyha bemész egy ilyen csinivéri új stadionba,
2: konkrétan a lelátóra.
3: Akkor meg azt tettem észre, hogy mindenki egy kis műanyag sörös pohrába gyűjti a Szotyi.
2: Nem esik jól eldobni.
3: Igen. Tehát sokat változott ez is, de hát a japánoktól még messze vagyunk, hogy kitakarítsunk magunk után. Ez mindenképp egy szép gesztus.
2: Nem tudom egyébként, hogy azzal szeretnél foglalkozni, hogy a FIFA vizsgálja az ausztrál VAR bírót, aki egy kézmozdulatot tett.
3: Hát úgy voltam vele, hogy ez már megint nekem ilyen mondva csinált. Hogy azt mondják, hogy ez ilyen rasszista, meg a fehér feljebb valóságnak,
2: igen,
3: mindennek.
2: Igen, felsőbbrendűségnek a jele. Illetve annak a jele, amikor egymással bohóckodtunk, hogy belenézel abba, hogy mutatom a kört.
3: Igen.
2: Tehát
3: ez egy általánosan azt jelenti, hogy minden rendben. Eredetileg. Csak ezt a kézmozdulatot használták aztán a valamelyik neonáci szervezet. Na most, ha ezt átvették, akkor onnantól kezdve már mindenki. Ez ugyanaz volt, mint a Elon Musknál a karlendítés, vagy amikor a fradi szurkolókra azt mondták, hogy náci karlendítés volt, miközben csak a szívüktől mutattak a másik elemet. Szóval a csúcsnálam az volt, amikor egyszer rasszizmussal vádolták meg az MTK szurkolóit a 1888-as, vagy mi volt az ászlójukra írva, miközben az ugye az alapítási év volt, de szerintük a 888 az ugye a neonáciknak, vagy a náciknak volt valami zsidó ellenessel, és mondtam, hogy pont az MTK, mint zsidó ellenes, miközben egy olyan klubról beszélünk, akkor gyorsan elnézést kértek. Szóval nem kell mindig mindenbe belelátni a legrosszabbat.
2: Belemagyarázás. most már igen.
3: Igen, igen, úgyhogy én erre is nem akartam ezzel foglalkozni, mert én elhiszem, hogy nem akart ő semmi rosszat.
2: Hát főleg, hogy egy jó nevű, nagy múltú bíróról van szó.
3: Szerinted pont egy tévé közvetítés közepén kezdesz el ilyeneket integetni?
2: Nem gondolnám. Egyébként, hogyha a FIFA-nak ennyi ideje van, akkor hajrá.
3: Hát
2: vizsgálódjon.
3: Ennyi, tehát így. Viszont nagyon jól néznek ki ezek a kamerák, amik a játékvezetőkön van.
2: Nagyon komoly, ezt eddig nem vezették be.
3: Igen, de már most kapom a mémeket, már egyre inkább úgy néznek ki, majd 2030.
2: Hát a tökéletes katona.
3: Igen, meg a Terminátor. Igen, hogy van rajtuk mindenféle. Hát az sem rossz, hogy elmagyarázzák egy-egy kiállításnál, vagy varvizsgálatnál, hogy mi történt, tehát be van mikrofonozva és elmondja, még ha nem is mindig lehet érteni, hogy mit akar mondani, de egyébként elmondja. Az mondjuk ciki volt, amikor az egyik mérkőzésen nem tudták megmutatni a leshelyzetet, és aztán másnap rakták ki egy ilyen nagy totálba, hogy egyébként ott az azért volt szabályos az a gól, mert csak itt a vonalak itt látszanak, hogy egyébként. Na most egy olyan messziről mutatott kép volt, hogy a vonalak alapján, abban te meg nem mondtad, hogy kinek a lábfeje hol volt, meg hol nem. Tehát igazából megcsinálták, csak adás közben azt mondták, műszaki hiba volt, ezért nem tudták megmutatni.
2: Ez is előfordulhat.
3: Hát nyilván a pókkamera is leesett Debrecenben, lehet műszaki hiba, amire senki nem gondol, hogy egy ilyen fém kábel elszakad meg elé.
2: Állítólag ott viszont a biztosító kábel szó szerint hiányzott, mert ugye az két kötélből áll. Tehát ennek
3: hát annak is 7 tonnát kellett volna, hogy mennyit elbírnia. Tehát gondolj bele, és mégis el.
2: Ott a hőhatására szakadhatott fel, ami azt szintén nem normális.
3: Abszolút nem. Belgium Egyiptom egy-egy, Lukaku beállt és rögtön gólt szerzett, bár még nem is ő volt a, hát ugye a barátom Lukaku, akik már rendszeres hallgatóink tudják. Igazából nem ő volt a gólszerző, hogy öngól volt, de legalább úgy állt be, hogy rögtön egyenlítettek a belgák, és maradt is ez. Ha már a Debrecent említettük és a pókkamerát, ma, ha minden igaz, elképzelhető, hogy bejelentik Szűcs portugáliai szerződését. De egy nagyon fiatal, tehetséges játékosról van szó. Szerintem a Debrecen egyik legjobb játékosa volt az elmúlt szezonban, meg nem csak szerintem, hanem a szakértők szerint is. Most lehet, hogy erős lesz, én benne látom egy kicsit az új Szoboszlai Dominikot, hogy befuthat egy szép karriert, ennek a következő lépcsője a portugál bajnokság lehet. Ma már, ha mindenig az orvosi vizsgálaton vesz részt, és ha a klubok már megegyeztek az átigazolásáról, ha mindent rendben találnak, akkor a portugál bajnokságban játszhat a következő szezonban.
2: Mennyi idős?
3: Nagyon fiatal még.
2: Tehát
3: ő még
2: 18.
3: 20 év körüli játékos, úgyhogy ő még nagyon szép karriert futhat be, gyors, technikás. Én azt gondolom, hogy a magyar válogatottnak nagy erőssége lesz majd a következő években. Hogy mi lesz Kovács Réti Márkkal, ő is egy nagyon nagy ígéretnek indult, és szerintem még mindig abban a korban van, hogy azért még ő is egy szép karriert futhat be. Szerződtette a Vasas a Nyíregyházától. Ugye erről már lehetett hallani az elmúlt hetekben, hogy tárgyal a két klub, végül megállapodott a két együttes, és így Kovács Réti Márkkal a Vasasban folytatja. A hétvégén Streetball Fesztivál, Nyíregyházára érkezik a Vándor Cirkusz, én csak így hívom, mert ugye az ország különböző pontjain rendeznek Streetball Fesztivált, és ez a klasszikus Streetball még lehet 18-áig nevezni, úgyhogy van még néhány napjuk azoknak, akik szeretik az utcai kosárlabdát. Nem lesz rossz idő a hétvégén, talán még túlzottan meleget is mondanak, de hát a nyár legbiztosabb, jele szoktuk mondani a Streetball Fesztivál. Ahogy befejeződik az iskolai tanév, szinte folyamatosan onnantól kezdve már évek óta Nyíregyházán pattog a labda a Kossuth téren, így lesz ez majd most szombaton is.
2: Megint csak egy palánkot hoznak?
3: Igen, nem, többet is hoznak, de mindenki csak egy játszhat. És hát ilyenkor kiegészítő programok is vannak, zsákolóverseny, dobóverseny, és a többi, ez miatt is érdemes nézőként is kilátogatni.
2: Ezt szoktam látni amúgy, hogy nagyon sok családi háznál vannak felszerelve palánkok, mint akár az amerikai filmekben is, ugye, ahol annyira népszerű nyilván a kontinensen a kosárlabda. Szóval azért az otthoni gyakorlást azt gondolom, hogy ki lehet maxolni, hogyha valaki szeretne egy-egy ilyen versenyen részt venni, és amúgy jó ezt látni.
3: Jó, meg a baráti társaságoknak is ez egy jó csapatépítő. És végül egy kis érdekesség, még visszakanyarodva a VB-re, hát a Német Állami Televízió közvetíti a mérkőzéseket, és mindenki azon a képen hüledezik, ami Schweinsteigerről készült, aki szakértő a stúdióban, egykori német válogatott játékos. Van egy beszélgető partnere is, egy hölgy, a műsorvezető, és azt mondták, hogy nem nem fogja végigbírni Schweinsteiger és minden tisztelet.
2: A szemkontaktust.
3: Igen, a szemkontaktus alapján, mert hát valóban jó adottságokkal van ellátva a hölgy. Ezt azért úgy meg is mutatta a nagyvilágnak, és szegény Schweinsteiger szerintem életében nem izzadt ennyire, mint ott a stúdióban vagy a helyszínen, hogy végig a hölgy szemébe kellett nézni. Nem volt egyszerű, de megoldotta ezt a feladatot. Kíváncsian várjuk majd a folytatást is. Szerintem jó sok szurkoló innentől a német meccseket valamelyik német adón fogja majd inkább nézni.
2: De ez annyira irányított, és ez annyira nem fair. Tehát, hogy
3: ezt
2: hogy
3: az kihasználják,
2: kihasználják a férfiak gyengeségét.
3: Igen.
2: Az olasz időjárás jelentés, az szintén olyan egyébként, ami be van állítva.
3: Mexikóba.
2: Tehát, hogy ez kötelezően.
3: Igen. Fél Mexikót kitakarja,
2: az
3: hölgye, nem érdekes.
2: Az egész világ tudja, hogy hány fok lesz holnap Mexikóban, meg Olaszországban.
3: Igen. Hát látod, milyen szerencse, hogy nagyobb ország vagyunk, mint az Zöldfoki Köztársaság, amivel kezdtük a beszélgetést, az nagyjából akkora, mint egy magyarországi megye. Tehát úgy képzeld el az egész országot. Na most akkor jön egy ilyen német műsorvezető hölgy, vagy egy időjárás jelentő Mexikóban, nem látnál az egész országból semmit. Tehát itt éjszakon ez van, délen az van, és akkor mondtad, tehát
2: ki tetszik takarni.
3: A szomszéd országokat látjuk csak.
2: Igen.
3: Kitartás Schweinsteigernek, ő egyébként, mint egy robot, annak idején játékosként olyan volt, már vérzett mindenem, már agyrázkódást kapott, volt olyan világbajnokság, össze-vissza rugdosták, tényleg már ilyen, mint egy csontváz úgy zörgött mindenhol, de végigjátszotta a meccset, becsületesen, tisztességesen.
2: Nem most nehezebb dolga van.
3: Hát leginkább nekem Schwarzenegger jutott eszembe a Terminátorról. Igen, most nehezebb feladat elé állították.
2: Na hajrá, jó szurkolást mindenkinek! Laci, köszi a sporthíreket!

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Hogyha a tengerparthoz mész nyaralni, akkor ne pisíj bele a tengerbe, mert oda vonza a cápákat.
2: Hát, ezt jókor mondod. Haveromnak szólok.
1: Az egy dolog. De ha te belepisíltél, akkor gyorsan gyere ki.
2: De haverom maradhat.
1: Igen. Igen, mert lehet, hogy megjelennek majd a cápák a környéken.
2: De hova rohansz? A Dallas ismétlése most megy.
1: Igen, a Vöröstengerbe ezért ért egy búvárt ilyen baleset. Azt nem tudom, hogy ott hogy búvárkod. Hát nyilván ott az nem olyan, hogy kimegyek és szétnézek, ott vagyok a tenger közepén, most jött rám, mert pisélnem kell, reggel megittam azt a két pohár vizet, már csak nem úszok ki.
2: Azt hittem, hogy az városi legenda, amikor ezt mondják az emberek, hogy hát mint egy teleszart búvárruha. Akkor tényleg van ilyen. Akkor tényleg
1: nem, nem volt búvárruhában. Igen, de nyilván ez állítólag működik, és tényleg úgy van, mint a vérrel, tehát, hogy annak az ammóniának a szagát meg ilyesmit megérzik a cápák, hihetetlen jó a szaglásuk, és messziről kiszagolják, és az nekik táplálék. Már hogy azt jelzi, hogy ott egy táplálék van, és akkor így esetleg támadnak. Igen, de akkor most már tudjuk, hogy a delfinek
2: magas a húgysav értéke. Szerintem kevesebb.
1: Labor jelentés.
2: Kevesebb vörös hús kell lennie.
1: Vérvizsgálatot tetszik kérni? Csattagtadja a fogászja.
2: Na, akkor most vért veszek.
1: Igen, megnézzük, hogy milyen. Kicsit magas a koleszterin.
2: Igen, leszakadt az egyik karja, maradhat. A delfinről.
1: Ez nagyon morbid,
2: de mi...
1: De vigyázzunk.
2: Mi alföldi gyerekek erről tudunk ki.
1: Mi ezt így képzeljük el. Szóval nem játék a delfin sem. Meg hát
2: a medvéről mondtuk ezt mindig, de nézzük a delfin
1: sem. A medve sem. Tehát, hogy azért ezek vadállatok, tehát amellett, hogy lehet nagyon szerethetőek, meg nagyon aranyosak, milyen érdekes, nem a medvére, és azt mondja, jaj, Maci, még méz is készült belőle, meg minden, jaj, egy kis, meg Maci, Laci, meg minden, ez a kép marad meg benne. Gyerekkorban minden embernek volt gyerekkorában egy kis plüss mackója, vagy valami, mert azt kapod.
2: Hát néhány nőnek is manapság van. Igen. Nyilván attól függ, hogy az a férfi melyik autó, milyen autóból száll ki, hogy büdös disztó, vagy édes mackó.
1: Igen.
2: Azt mondják a delfinről, hogy az egyetlen vízélemlős, amelyet nem tántorít el, ha a kiszemelt lény más biológiai fajhoz tartozik. Tehát képes úgy viselkedni, mint egy házi nyúl, amelyik nem hagyja békén a macskákat, kutyákat, a széklábát, csak hogy a nyúlnak nincs olyan fejlett intelligenciája, hogy még féltékeny is legyen. Tehát féltékeny állatok, mind a mellett, hogy intelligensek.
1: Te úsztál már delfint?
2: Nem.
1: Láttál
2: nem.
1: Már egyébként élőben delfint? Már szerintem nem akváriumban, nem. Hanem úgy, hogy a tengerben.
2: A állatparkban például?
1: Nem, hanem hogy mikor, nem tudom, Egyiptomban vagy bárhol jártál a világban, és akkor esetleg ott úszkált a vízben.
2: Mert van... Nem tudom, én a tengerben csak pisilni járkoztam, hamar megvan, úgyhogy igazából nem figyeltem.
1: Most már tudjuk, hogy Egyiptom miért lett az egyik legveszélyesebb, a sok cápatámadás miatt. És érdekes, mindig csak abban a periódusban, mikor a Gabi ott

0: Egyébként az egyik legfélelmetesebb látvány. Én nagyon szeretek így, hogyha a tengerparton vagyunk, akkor mindig viszek magammal egy ilyen búvárpipát, meg mindent, hát főleg, amikor a gyerekekkel voltam. Igen, és akkor csak lebegsz a víz tetején, és közben alattad
1: pedig. Jó, nekem attól lehet herpeszem.
0: Attól.
1: Hát,
0: mi a sós vízben?
1: Hát képzeld el, hogy mentünk, hát olyan volt egyébként, mint egy népesemet szájról szájról.
0: Oké, nekem belepisész a tengerbe.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Valahol ott van a probléma, hogy nem koncentrálunk oda, hogy mi éppen valamit vezetünk, vagy valahol közlekedünk. A másik az, hogy olyannyira nincsen veszélyérzetünk. Talán egyébként el is lettünk kényelmesítve. Mindenhol lámpa, mindenhol maga a biztonság. Aztán, hogyha valahol még sincs, igen, akkor ugye kikapcsol az ösztön, azért, mert ugye te biztonsággal éled az életedet, és na olyankor veszély leselkedik rád, és bárhonnan előugorhat az ördög, és elvisz magával, mert tényleg...
2: Nincsenek tisztában. Sokszor az autósok sem. Múltkor az egyik hölgy rám ripakodott, hogy mi az, hogy nem szállok le a kereszteződésre, miközben én kerékpárúton haladtam. Tehát ő, és így néztem rá, ő meg fordult le kisíbe, egyértelműen nekem volt elsőségem, és végig a kerékpárúton néző, meg hajtott be egy utcába. Le kell szállni a kerékpárról, és így mondtam, hogy de hát fel van festve, itt van a vonal, ez a kerékpárút. A férje az ott mellette ült, és az nem szólt ezt, hogy szerintem, amikor elmentek igen, körülbelül ezt láttam, hogy jó, majd elmagyarázom az asszonynak, hogy nem jól tudta. Tehát tényleg sokszor van.
1: Ki szólt neked, hogy köszi, hogy nem szóltál be neki.
2: Mondok egy apróságot, tényleg filléres tétel. Morzsa porszívóra veszel egy ilyen kis szövet húzatot, amit a légszűrőre, vagy mi az ott a szűrőjére.
1: A szűrő?
2: Hát valami benne van az a szűrő. Arra, ha ráhúzod, akkor nem kell olyan sűrűn takarítanod azt a szűrőt, mert amúgy minden egyes alkalommal azt ki kellene mosnod, vagy valamit csinálni. Nem kapok hozzá tartalék szűrőt, mert nem lehet kapni. Ezt ráhúzod, utána, amikor már megtelik, kidobod, és 3-4-5 alkalom után kell csak kitisztítanod a szűrőt.
1: Ó, hát erre van a karácsonyi flottírzokni, Laci.
2: Á, igen, tudom, most ez meg nem túl környezetbarát, tehát egy igazából így meg akkor a műanyaggal szennyezed, mert mindig azt kidobod.
1: De... A luxus hajó sem túl környezetbarát, hát, mégis van.
2: Igen.
1: Ne akadjál fel, le legyenek álmodol éjszakáig.
2: De vannak ilyen, amik nekem eszembe se jutottak volna ilyen praktikus dolgok, néha az ember ezeket tényleg úgy megveszi, hát mostantól nem fogja. Vagy úgy csinál, mint ismerősem, aki gyűjti a CB rádiókat, már van neki vagy 10 darab, de még mindig kellett, és gyorsan július 1-e előtt még megrendelt 3-at, mert még a kuponokat fel kellett használni, mert a korábbi vásárlások után járt neki.
1: Hát nincs annyi ismerős, akivel beszél.
2: De hogy nem, van egy másik ugyanilyen őrült, aki szintén gyűjti a CB rádiókat, úgyhogy vele szoktak néha beszélgetni. Úgyhogy bevásárolta a kuponokat, levásárolta, reméljük mindet elköltötte, aztán majd talál valami új forrást. Ezt nem lehet abba hagyni.
1: Tomi és Jani beszélgettek. Most a rózsaszín CB rádiót
2: használjuk. És ismered őket?
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a héten a rendőrség. A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás. Extrém magas lett a szifiliszes újszülöttek száma Magyarországon. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Országos közúti ellenőrzést tart a rendőrség június 15-e és 21-e között Magyarország teljes területén. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata, vagyis a Roadpol éves terve alapján zajló akció kifejezetten az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére fókuszál a balesetek megelőzése érdekében. A rendőrségi közlemény szerint a fokozott ellenőrzés részeként június 19-én reggel 9 órától egy 24 órás úgynevezett alkohol- és drogmaratont is végrehajtanak az egyenruhások, emlékeztetve a sofőröket, hogy hazánkban zéró tolerancia elve van érvényben, az alkohol pedig már kis mennyiségben is súlyosan rontja a biztonságos vezetéshez szükséges reflexeket. A tapasztalatok szerint a nyári időszakban az egyik legnagyobb veszély továbbra is a fekete vagy a szürke foglalkoztatás jelenti a fiatalok számára a diák munkaszezon beindulásakor. Göbő Róbert, a Mindiák Szövetkezet elnöke kiemelte, hogy a legfontosabb garancia az aláírt szerződés megléte a munkakezdés előtt, amely rögzíti a feltételeket, a helyszínt és a bért. A 18 év alattiak foglalkoztatásához szülői igazolás is szükséges, az órabérek pedig idén a minimálbér alapján legalább 1856 forintról, középfokú végzettséget igénylő munkáknál pedig 2145 forintról indulnak, de a kiemelt területeken a 3000 forintot is elérhetik. A magyar szőlőtermesztés jelenlegi legnagyobb ellensége nem az időjárás, hanem egy apró rovar által terjesztett gyilkos kór. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal riasztást adott ki, mivel az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság betegség szinte az összes népszerű hazai szőlőfajtát fenyegeti. Mivel a fitoplazma ellen nincs közvetlen növényvédőszer, a szakemberek szerint a megelőzés, a minősített szaporítóanyag használata és a kabócák elleni időzített permetezés jelent az egyetlen hatékony védelmet a borvidékek megmentésére. A szifilisz napjainkban is jelen van a társadalomban, ráadásul az elmúlt években extrém magas lett a fertőzött újszülöttek száma Magyarországon. Várkonyi Viktória bőr és nemi gyógyász főorvos elmondta, hogy a nemi úton terjedő vérbajban érintett csecsemők száma 2024-ben 41 volt, amely 2025-re megduplázódott, pedig a korai felismeréssel és a penicillinnel a betegség gyógyítható lenne. A szakember figyelmeztetett, hogy a korszexuálisan aktív korosztály mellett már a 15 és 19 év közötti fiatalok körében is megjelent, a kezeletlen fertőzés pedig a terhesség alatt halva születéshez, később pedig gyógyíthatatlan idegrendszeri szövődményekhez vezethet. Egyre több légitársaság sürgeti a repülőtéri alkohol eladások szigorítását, mivel radikálisan megszaporodtak az ittas utasokhoz köthető fedélzeti incidensek. A Ryanair vezérigazgatója elmondta, hogy a fapados és hagyományos cégek ma már szinte naponta kénytelenek járatokat átirányítani vagy kényszerleszállást végrehajtani a rendbontók miatt, ami komoly biztonsági és pénzügyi kockázatot jelent. Bár a britek csak nem fele támogatná a kora reggeli reptéri alkoholfogyasztás tilalmát, a szakértők szerint a teljes tiltás helyett valószínűbb a felelősebb kiszolgálás bevezetése, valamint az alkoholmentes alternatívák látványosabb népszerűsítése a terminálokban.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Záporok és zivatarok borzolhatják a kedélyeket térségünkben a hét közepén, így a füllet meleg mellett nem árt felkészülni a hirtelen lezúduló csapadékra sem. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor-zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk.

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Olivia Dean énekelt, ez volt a Man I Need, 6 óra 17 perckor. További szép reggel, türelmes autózást. Úgy néz ki, hogy borult időjárásunk lesz, bár azt mondom, hogy inkább az időjárás legyen borult, mint mi. 27-28 fok, azért a prognózis az marad, és kitart, amellett, hogy folyamatos az emelkedés. Hétfőtől kezdve tényleg... mondhatni, egy egyenes úton haladunk a 23 foktól a 36-37 fokig, ugyanis szombatra, vasárnapra, hétfőre is igazi kánikulai csúcsértékek, és jövő héten is marad majd a nyár, már a 30 pluszok, úgyhogy a mai borongos időjárás után tényleg verőfényes napsütés a következő 1-2 hétben. És hát folyamatosan várjuk azért az információkat az utakról is, hadd segítsünk a többiek haladása, 0-20-3-16-3000, ez az információs vonalunk. Lesz ma is játékunk, ahogy ezt már hétfőn, kedden is megtapasztaltátok, minden egyes hétköznap, minden műsorsávban elhangzik majd egy felhívószpot, erre kell, vagy hát erre érdemes reagálni, ugyanis a Sunshine idén 25 éves, és hát ezt kellőképpen megünnepeljük, nem tortával, hanem 25 ezer forintos ajándékutalványokkal. Úgyhogy a játék az ma is meg lesz majd a keltetőben is. Aztán lesz Facebook témánk is, egy nagyon különleges kérdéssel készültem számotokra, és persze lesz páros Cinema City Magyarország mozi belépő, ami megnyerhető. Kedves Laurák, Alidák, Adolfok és Teofilek, benneteket pedig szeretettel köszöntünk, hiszen ma van a névnapotok.

0: birtolgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: 8 év alatt 7 milliárd forintot kaptak a vajdasági médiumok az előző kormánytól. Elsősorban autóvásárlásra költik a fiatalok a munkáshitelt. Hűtlenkezelés gyanúja miatt is nyomoznak a játékmotorok ügyében. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: 8 év alatt 7 milliárd forintot kaptak a vajdasági médiumok az előző kormánytól, amelyek a vádak szerint ebből a közpénzből kizárólag a Fidesz üzeneteit közvetítették. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy megkezdték a külföldre jutó média támogatások átvilágítását, miután Magyar Péter korábban jelezte, hogy 10 évre visszamenőleg kivizsgálják a vajdaságba küldött állami forrásokat. A pénzeket folyósító Bethlen Gábor alapkezelő ugyanakkor közölte, hogy nem politikai alapon döntöttek a támogatásokról. Elsősorban autóvásárlásra költik a fiatalok a munkáshitelt, a második helyen pedig az ingatlan célú felhasználás áll a KNTH adatai szerint. A 2025-ös indulás óta a pénzintézet több mint 30 milliárd forint értékben helyezett ki forrásokat, az egy szerződésre jutó átlagos összeg pedig megközelíti a 3,9 millió forintot. Rácz Tamás, a bank lakossági hitelezési vezetője ismertette, hogy az igénylések 41%-ánál az autóvásárlás volt a cél, míg az ingatlanok 24%-ot tettek ki, ami azt mutatja, hogy a kamatmentes hitel az önálló életkezdést és a mobilitást segíti. A bevezetést követő kiemelkedő keresletet már a mérsékeltebb aktivitás váltotta fel. Hűtlenkezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tett a tárcája elődje a Kulturális és Innovációs Minisztérium által végrehajtott beszerzés miatt. A miniszter közlése szerint az előző tárcavezetés a piaci árhoz képest háromszoros áron vásárolta meg a kérdéses játékmotorokat. Az ügyben pedig a hatóságok a feljelentést követően rendeltek el büntető eljárást. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-27-es tanév rendjének tervezetét az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium, az észrevételeket pedig jövő keddig várják a szaktárcánál. A javaslat legfontosabb módosítása, hogy a páratlan évfolyamok esetében eltörölnék az országos kompetencia méréseket, amellyel jelentősen egyszerűsítenék a jelenlegi mérési rendszert. A tervezet szerint a következő tanév 2026. szeptember 1-én kezdődik majd, és 2027 7. június 18-án ér véget, ami összesen 180 tanítási napot jelent a diákoknak. Visszavonja az előző kormány kulturális miniszterének valamennyi április 8-án született döntését a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán közölte, hogy Hankó Balázs saját hatáskörben ezen a napon csak nem 400 millió forint támogatásról döntött, amelyet 30 pályázó nyert el. A tárcavezető hozzátette, hogy a visszavont döntések között akadt olyan is, ahol írásos kérelem nélkül pusztán szóbeli kérésre érkezett pozitív elbírálás, míg más esetekben a megítélt összeg meghaladta a pályázó által eredetileg kért támogatást.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Záporok és zivatarok borzolhatják a kedélyeket térségünkben a hét közepén, így a füllet meleg mellett nem árt felkészülni a hirtelen lezúduló csapadékra sem. Szerdán több felhő zavarhatja a napsütést, és elszórtan keleten, északkeleten több helyen kialakulhat zápor-zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk, zivatarok idején erős, viharos lesz. Napközben 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

90-es évek Alice DJ-dől, a Better Off ezúttal Alan Walkerrel, Dash Berlinnel itt a Sunshine FM-en. Jó reggelt, 6 óra 40 perc van. Közben pedig azért óvaintenik mindenkit az alkohol és drogfogyasztástól. Főleg, hogyha még autóba is ülne mellé a sofőr, ugyanis folyamatosan ellenőrzést hajtanak végre az egyenruhások Magyarország teljes területén. És így egyébként a Roadpol keretében az alkohol és drog elnevezésű akcióban ugye ezeket ellenőrzik. Történik ez a megyék számos pontján, vételkörzetünkben is több helyről jelentették az elmúlt napokban. Egész héten kitart, sőt majd 19-én, vagyis pénteken, pont a tanítási nap legutolsó napján lesz egy nagyobb fokú 24 órás ellenőrzés. Úgyhogy vigyázzatok egymásra az utakon, és ne legyetek bódult állapotúak. Viszont, hogyha van időtök, akkor vegyetek részt egy kis játékban. A Sunshine Facebook oldalára rövidesen kikerül majd a mai téma, ami úgy szól, hogy mi a foglalkozásod, ha úgy kellene körbeírni, hogy illegálisnak tűnjön, akkor ezt hogyan tennéd meg? Ez természetesen páros Cinema City Magyarország mozi belépőt ér majd valakinek, úgyhogy nyilvánvalóan ezt is megkaphatja valaki. 6 óra 41 perckor pedig megérkezett Taylor Swift.

0: 1975, Fan Mekko és a Hustle ezt a dalt dolgozta át, illetve hát ez a zenei alapja és inspirálódott innen Geszti Péter. Ez volt a Mindenki legyen rohadt gazdag, hasonló jó kívánságokkal élek én is, és jó egészséget és jó utat kívánok továbbiakban mindenkinek. Közben megérkezett a Facebook téma, mi a foglalkozásod, írt körbe, de úgy, hogy illegálisnak tűnjön. És közben pedig megérkezett például Anett üzenete, a célpontokat huzamosabb ideig bezárva tartom egy kijelölt helyiségben, ahol a szabad akaratukat korlátozva kényszerítem őket bonyolult, érthetlen vagy érthetetlen kódok, számok és elméletek memorizálására. Na, mi a net? Természetesen pedagógus. Aztán azt írja nekünk Veronika, hegyes tárgyakat szúrok emberekbe, miután a bűntársammal egy nagyon hangos autóval az összes létező kresszabályt megszegjük az odaúton. Szóval ő valószínűleg mentő. No, hát hasonlóakat várunk tőletek is. Mi a foglalkozásod? Írt körbe úgy, hogy illegálisnak tűnjön. Közben friss hírek, információk nem sokára, előtte Miley Cyrus.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggel, türelmes autózást kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecen útjain? Erről faggatom most Horváth László gépjármű szakoktatót. Mit érdemes tudniuk az autósoknak? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Több helyen találkoztunk a Roadpol akció keretében rendőri ellenőrzéssel, amit csak üdvözölni tudunk, és emiatt ott az egész torlódás alakul ki, ugye még be nem fejeződik ez az ellenőrzés. Említhetném a Kishegyesi utat, a Pósa utcát, a 48-as számú bevezető útszakasz, tehát itt türelmet kérek mindenkitől. Az Erzsébet piac utca kereszteződésében még továbbra is megvan a sávzár, tehát ott még torlódásra kell számítani, valamint a 33-as bevezető útszakasznál kint vannak a 30-as táblák, legyünk figyelemmel erre és tartsuk be a szabályokat, ott még mindig vannak munkálatok, tehát ott is torlódásra, valamint a Böszörményi út Doberdon kereszteződésében kell nagyobb torlódásra számítani. Balesetmentes közlekedést és kitartást kívánok mindenki számára.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Hűtlenkezelés gyanúja miatt is nyomoznak a játékmotorok ügyében. A Fidesz frakció szerint a demokrácia durva korlátozását jelenti a miniszterelnöki megbízatás maximalizálása. A Debreceni Egyetem téri park látványterve nem nyerte el sokak tetszését. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Hűtlenkezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen indított nyomozást a budapesti rendőr főkapitányság az előző kormány által vásárolt játékmotorok ügyében. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a múlt héten jelentette be, hogy feljelentést tett a tárcája elődje a Kulturális és Innovációs Minisztérium által végrehajtott beszerzés miatt. A miniszter közlése szerint az előző tárcavezetés a piaci árhoz képest háromszoros áron vásárolta meg a kérdéses játékmotorok. Az ügyben pedig a hatóságok a feljelentést követően rendeltek el büntető eljárást. A Fidesz frakció szerint a demokrácia durva korlátozását jelenti a miniszterelnöki megbízatás maximális hosszának 8 évben való maximalizálása. Az ellenzéki párt álláspontja szerint az alaptörvény módosítás szembe megy a demokratikus verseny szellemiségével, és Európában példanélküli korlátozást jelent a kormányfői tisztséggel szemben. A frakció hangsúlyozta, hogy a döntés alkotmányosan aggályos, személyre szabott és visszamenőleges hatályú jogalkotást valósít meg. A közölt látványterv nem nyerte el a tetszését sokaknak a Debreceni Egyetem téri park felújításának ügyében, amely körül politikai és lakossági vita is kialakult. Bács Zoltán rektor elmondta, hogy a park örökségvédelem alatt áll, így a rekonstrukció során kötelező megőrizni a francia kert jelleget. A felújítást a lakossági panaszok is indokolják, mivel a jelenlegi kavicsos talajon nehéz babakocsival vagy kerékpárral közlekedni, és a lépcsőknél hiányzik az akadálymentesítés. A rektor kiemelte, hogy nem betonnal, hanem szilárd burkolattal terveznek, a vélemények megismerésére pedig a napokban egy online kérdőívet indítanak. Újabb toborzó kampány indítását jelentette be a debreceni CATL akkumulátorgyár, amellyel kifejezetten a helyben és a város agglomerációjában élő munkavállalókat célozzák meg. A déli gazdasági övezetben található üzemben jelenleg 1470-en dolgoznak, a vállalat célja azonban az, hogy a létszám az év végére elérje a 2300-at. Az ötödik toborzási hullámban elsősorban gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre várnak jelentkezőket, miközben a cég központi cella gyára már próbagyártás előtt áll. A CATL a toborzás mellett a Debreceni Szakképzési Centrummal is mélyíti az együttműködését, amelynek keretében ösztöndíjprogramot és közös technikus képzéseket indítanak. Súlyos szexuális bűncselekmények miatt vett őrizetbe a rendőrség két hajdúbihari pedagógust, akik egymástól függetlenül molesztálták a felügyeletükre bízott gyerekeket. A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két 12 év alatti tanulót. Az összehangolt hatósági akció során a férfit május 26-án egy benzinkúton, míg a tanárnőt június 10-én fogták el, a bíróság pedig azóta mindkét gyanúsított letartóztatásáról döntött.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Debrecenben és a környező településeken szerdán a napsütés többször zavarhatják felhők, és elszórtan keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, napközben 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

Most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et. Legyél az ötödik betelefonáló. Mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba. I will always...

0: 2002, vagy ahogy mi ismerjük, Anna Mária. Nos, hát itt a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. 7 óra 14 perc van. És óriási nagy játékkedvő vezi egyébként a Sunshine 25 játékunkat, úgyhogy a vonal végén pedig 5-én sikerült Máténak bekerülni. Szia, Máté!
1: Szia!
0: Ugye az első feladat az lenne, hogy elmondod a rádió szlogenjét.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Hát tökéletes. Na hát remélhetőleg ilyen tökéletes lesz majd az intuíció is, amivel kitalálod, hogy a ketyegés mikor ér véget egy robbanással. Ez tehát a feladat. Indíthatom az effektet?
1: Persze, persze.
0: Na akkor hajrá, elő a megérzéssel.
1: Bum!
0: Még csak most fog indulni?
1: Ja, nem hallottam.
0: És el is hangzott a robbanás. Máté, olyan jól indítottatok, olyan jó volt pedig. Olyan jó volt. De figyelj, ne csüggedjetek, ugyanis ezáltal, hogy nem nyertetek, is nyertetek, mert egy Sunshine-os ajándékcsomagot kaptok, és hát megint lesz lehetőségetek bekerülni majd a játékba. Jó, úgyhogy ne adjátok fel a próbálkozást semmiképpen. Egy hónapon keresztül tart a játék. Ne tedd le a telefont, adatokat egyeztetünk, hogy hogyan lehet a tiéd majd az ajándékcsomag. Közben pedig jó zenéket is hallgatunk, nem sokára például majd Hash Midnight átdolgozásával, de közben pedig pörög a Facebookon is a témánk, és mindenkit arra sarkolunk, hogy a foglalkozását írja körbe, úgyhogy illegálisnak tűnjön. Na hajrá előre, ott páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, itt pedig az egykori éhezők viadalának ikonikus dala, amit átdolgoztak.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Több esetben is felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudunk egy bankkártyát akár többen is használni. Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: A bankkártya használatának alapelve, hogy azt kizárólag a kártyán szereplő személy, vagyis a kártyabirtokos használhatja, minden ettől eltérő eset csalásgyanút kelthet, és biztonsági okokból a kártya letiltását vonhatja maga után. Amennyiben szükséges, hogy egy másik személy is hozzáférjen a bankszámlához kapcsolódó kártyához, erre lehetőség van az úgynevezett társkártya igénylésével. A társkártya birtokosa biztonságosan és szabályosan használhatja a társkártyát, ami a saját bankszámlánkhoz van kapcsolva.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének ma is köszönjük szépen.
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. Megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-ával. Az év végéig meghosszabbítja a diákhitelegyre vonatkozó kamatstopot a kormány. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Legkorábban szeptember elején kerülhet az országgyűlés elé a 2026-os költségvetés módosítása. A kormányfő ugyanis bejelentette, hogy a kabinet átfogó adóreformot készít elő. Magyar Péter közölte, hogy a tervek szerint október végéig elfogadhatják a vagyonadóról szóló törvényt. Az ebből befolyó évente 300 és 600 milliárd forint közötti összeg pedig 2027-től beépül a költségvetésbe. A miniszterelnök kiemelte, hogy ebből a forrásból fedeznék 2 millió ember személyi jövedelemadó csökkentését, emellett napokon belül benyújtják a vagyonvisszaszerzési hivatalra vonatkozó törvényjavaslatot is. Megszűnik a jelzálog hitelek kamatstopja szeptember 30-ával. A kormány ugyanis társadalmi egyeztetésre bocsátotta az erről szóló tervezetet. A jegybanki adatokra hivatkozó elemzések szerint a döntés 216 ezer lakáscélű és szabad felhasználású jelzálog hitel szerződés törlesztő részletét fogja érinteni a rögzített kamatok kivezetése után. A pénzügyminiszter közölte, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben a kormány nem hagyja magára az érintetteket, és a valódi rászoruló számára kidolgoznak egy tényleges, célzott segítséget nyújtó támogatási rendszert. Az év végéig meghosszabbítja a diákhitel egyre vonatkozó kamatstopot a kormány, a döntést pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Magyar Péter miniszterelnök közölte, hogy utasították a diákhitelt kezelő Magyar Fejlesztési Bankot a forrásbevonás lehetőségeinek megvizsgálására, hogy a kamata lehető leggyorsabban csökkenhessen. Meghosszabbítja november 1-jéig a babaváró hitel visszafizetési moratóriumát a kormány, a döntési folyamatot pedig társadalmi egyeztetésre bocsátják. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, hogy a pénzügyminisztérium vállalja egy enyhébb feltételrendszer kidolgozását a családok védelmében. A tájékoztatás szerint a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, azonban a párok egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalás, így számukra a hitel piaci kamatozásúvá alakul át, és az eddigi támogatást egy összegben kellene visszafizetniük. Megkönnyebbülhetnek a lakossági napelemes pályázat nyertesei, a kormány ugyanis szeptember 30-áig meghosszabbította az érintett beruházások fizikai befejezésének határidejét. A magyar közlönyben megjelent határozat értelmében a rászoruló családokat segítő program eredetileg június

0: Mondhatnánk azt, hogy nap mint nap behatolunk emberek autójába, otthonába, munkahelyeire, mármint a hangunkon keresztül.
1: Ja, hogy így kellene, mint hogyha bűnözők lennénk?
0: Mint hogyha illegálisan. Aha,
1: tudat alatt manipuláljuk őket, sőt nem tudat alatt, manipuláljuk őket, tehát hogy
0: tőlünk függ a hangulatuk.
1: Befolyásoljuk a gondolkodásmódjukat.
0: Hát is igaz. Ja, az is igaz. Igen. Az is igaz. Jó, jó kis manipulatív műsor ez. Szóval páros Cinema City Magyarország mozi belépő a tét, úgyhogy várjuk mindenki hozzászólását, és hát nagyon jó pofák érkeztek, azért néhányat hadd említsek már meg ezek közül. Például célpontom megközelítésekor záróvonalat lépek át, körforgalomba hajtok balra, piros lámpán hajtok keresztül. Idegen emberek lakásába hatolok be, ott érzékeny adatokat, személyes információkat szerzek róluk. Na, ki lehetek én?
1: Nem is értem. Körforgalomba balra hajt be.
0: Nem, azt én sem tudom egyébként.
1: Akkor Angliában akkor, dolgozik.
0: Akkor ő egy angol rendőr.
1: Igen, vagy valami, de záróvonalon megy át.
0: Hát azt nem jöttem rá ebből egyébként, úgyhogy Anna, írd meg, léci. Több milliárd éve elpusztult növényekből készült folyadékot adok, borzalmasan túlárazva.
1: Benzinkutas. Igen. Kapásban rájöttem.
0: De az emberek megveszik, mert különben gyalogolhatnának.
1: Igen. Ez szuper. Ez zseniális.
0: Azt mondja, számmal szórakoztatok nőket, férfiakat.
1: Könyvelő.
0: Hát az se lehet rossz egyébként. Még a humoristára is ráillik.
1: Ja, hogy új számmal. Okay.
0: Hát úgy. Igen. Kiskorúak sérelmére történő személyi szabadság korlátozása megvesztegetés, tudatmódosító szerekkel, kényszermunka és kizsákmányolás.
1: Akkor óvónő.
0: Óvónő vagy babysitter.
1: Igen. Kizsákmányolja a gyerekeket.
0: Igen. Azt mondja, majd, hogy nem mesztelen embereket simogatok és dörzsölök egy ágyon pénzért. Hát gondolom, masször. Így van. Mindenféle kábítószereket adok el. Ja, ez tényleg igaz?
1: Dohány volt?
0: Azt mondja, patikus, a gyógyszerész. Vagy az is lehet egyébként, hogy ő valóban most, ez egy ilyen coming out volt, és Tibi valóban ezzel foglalkozik.
1: Igen, kocsmáros tudatmódosító szereket árul.
0: Igen, és rengeteg ilyen van még, úgyhogy várjuk ezeket a hozzászólásokat.
1: Bezinkutas találó volt.
0: Az nagyon jó volt. Igen. Jó, hogy több milliárd éve. Vagy
1: igen, mi? Elpusztult állatoknak.
0: Meg növények.
1: Igen.
0: Oké, okay, bármit beszerzek, amit csak kér az ügyfél, napi szinten, adnak érte pénzt, A-tól Z-ig mindent. Hát Éva, nem jöttünk rá, hogy mi ez, azért néha írjátok meg, mert itt ilyen, mert vakon lennénk különben.
1: Bármit beszerzek, hát akkor valószínűleg ilyen kereskedelembe dolgozhat.
0: Elképzelhető. Azt mondja, olyan almákat árulok, amiben már beleharaptak. iPhone.
1: Szerintem
0: Istvánunk telefonos.
1: Ez nem esett le, igen.
0: Igen, kőolaj származékra vegyi anyagokat teszünk, majd eladjuk a gyerekeknek.
1: Kőolaj
0: hát mindenben van kőolaj származék tulajdonképpen.
1: Hát az valami műanyag.
0: És igen. Vegyi anyagokat teszünk, majd eladjuk a gyerekeknek.
1: Játékbolt?
0: Hát lehet. Igen, én vagyok a láthatatlan birodalom kapuőre, fizikai testet nem öltő digitális álmokat menedzselek.
1: Akkor programozom. Nem,
0: pszichiáter.
1: Social manager, vagy valami marketinges. Igen.
0: Drogot árulok és porokat osztok. Na, csak, ezzel csak óvatosan, mert most ugye a roadpol keretében a rendőrök ellenőrzik. Írjátok meg tényleg, mert azt fogjuk hinni, hogy az valóban így van, Niki. Hangulatfokozó vegyületek kimérő specialistája vagyok, tehát kocsmáros.
1: Igen.
0: Szerintem.
1: Igen.
0: Bízza rám a piszkos munkát, ezt nem tudtuk megfejteni, ez talán az is lehet. Emberek tartózkodási helyét, családi kapcsolatait és utazási szokásait követem nyomon.
1: Hát, hát akkor aki ilyen nyaralásokat szervez, utazási iroda.
0: Elképzelhető, vagy FBI.
1: Igen, hát akkor abban semmi olyan nincs.
0: Folyékony és szilárd anyagok terítője. Akár még étterem.
1: Tehelfuvarozó is lehet.
0: Akár étteremben is dolgozhat. Nagy boldogságot okozok férfiak és nők számára is.
1: Uh-huh. Ezt ki sem merem találni.
0: Hát ezt nyitva hagyjuk ezt a kérdést. Hivatalos levelek átadása.
1: Jó, hát lehet, hogy ilyen házasság összeadó vagy ilyen, hogy hívják azt, ceremóniamester, bármi lehet, aki esküvőhöz kapcsolódik.
0: Anyakönyvvezető, vagy szertartás vezető.
1: Igen, ezért mit ott eszembe.
0: Hát de most mondja Erika, hogy nagy boldogságot okozok férfiaknak és nőknek is.
1: Igen.
0: Tehát, hogyha...
1: Ja, hogy a férfiaknak nem okoz boldogságot. Oké, leesett.
0: Jó, az örök dilemma. Minden nap szívom be a fehér port. Közútkezelő. Nem tudom. Titkosított iratokat továbbítok egy nagy bankban. Tehát akkor bankár vagy. Uh-huh. Számlákat hoznak az ügyfelek, én azokat feldolgozom. Igen, eltakarítok mások után. Hát mi mindannyian azt csináljuk.
1: Tisztára mossa.
0: Igen. Igen, közben. Na jó, jöhetnek még ezek a megfogalmazások.

0: Azások, szóval próbáljátok meg úgy körbeírni a foglalkozásatokat, hogy úgy tűnjön, mintha illegális lenne, közben mi pedig ugye a megyei és városi kapitányságokat értesítjük, hogy
1: kövessék, ha már ilyen akció van is
0: kövessék ők is nyomon, igen, a Facebook oldalunkon a kérdést. Most 7:45 van, és közben megérkezett Ruzsa Magdi. Maradsz-e?

0: belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
5: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
4: a Summer Open Air Partival.
5: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
4: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
5: Ez nagyot fog szólni.
4: Jegyek aquaticum.hu.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkot

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt és sok türelmet kívánunk az utakon, mi újság Debrecen területén. Horváth László gépjármű szakoktató már is elmondja, miről érdemes hallanunk. Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát továbbra is megvan az Erzsébet és Piac utca kereszteződésében az útjavítás, illetve átépítési munkálatok folynak. A 33-as számú bevezető és kivezető szakatát hadd említsem már meg. Visszazárták a külső forgalmi sávokat, egy sávon lehet közlekedni, és ott a kihelyezett jelzőtábláknak megfelelő sebességgel próbáljuk már közlekedni, mert ezek nem véletlenül vannak kitéve. A rendőri roadball ellenőrzést említeném meg az egész város területén kivezető-vezető szakaszán, sőt a város területén is történnek ezek az ellenőrzések. Itt türelmet, mert ez nyilván lassítja az egyébként is lassú haladásunkat, valamint a Böszörményi út és a Dobeda utca kereszteződést említeném meg, hogy itt nagy türelemmel közlekedjünk, mert nagyon nagy a forgalom. Kívánok mindenkinek balesetmentes célbaérést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Már a héten a védett szint alá csökkenhet a benzin és a gázolaj ára. Újabb visszaélések gyanúja merült fel a külügynél. Hamarosan a pápával találkozik Magyar Péter miniszterelnök. Érdemes követni a menetrendet, változás lesz a vonat közlekedésben. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Már a héten a védett szint alá csökkenhet a benzin és a gázolaj ára a hazai kutakon a kedvező nemzetközi piaci folyamatoknak köszönhetően. Magyar Péter bejelentése szerint a kőolaj világpiaci árának esése és a forint erősödése hozhat gyors enyhülést az autósoknak. Az Egyesült Államok és Irán közötti béke megállapodás hírére a Brent olajára zuhanni kezdett, a forint pedig közel 5 éves csúcsára erősödött az euróval szemben. A piaci mozgások várhatóan a héten beépülnek a hazai ára. Bárhová nyúlunk a külügyminisztériumban, mindenütt visszaélésekre és bűncselekmény gyanúját keltő ügyekre bukkanunk, jelentette ki Velkei György László külügyi államtitkár Facebook videójában, amelyben egy kanadai állampolgársági bizniszt leplezett le. A politikus tájékoztatása szerint egy kanadai magáncég 30 és 50 ezer dollár közötti összegért menedzselt magyar állampolgársági kérelmeket olyan személyeknek, akiket semmilyen valódi szál nem fűz Magyarországhoz. Velkei kiemelte, hogy a visszaélések a korábbi politikai vezetés tudtával és támogatásával zajlottak, a tárca pedig már vizsgálja a szóban forgó állampolgárságok visszavonásának lehetőségét. Hamarosan a pápával találkozik Magyar Péter miniszterelnök, aki a vatikáni utat megelőzően Erdő Péter bíborossal egyeztetett a budapesti prímási palotában. Az Esztergom budapesti főegyházmegye közleménye szerint a megbeszélés központi témája a kormányfő közeljövőben esedékes vatikáni látogatásának előkészítése volt, amelynek során a miniszterelnök 14. Leó pápával találkozik majd. A tájékoztatás szerint a találkozó a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a közös felelősségvállalás jegyében zajlott. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban. Hangzott el a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy aláírta az iskola területén felépülő új épület létrehozásáról szóló dokumentumot, így a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka a debreceni intézményben. A tárcavezető kiemelte, hogy a kadét program az egyik legfontosabb ifjúsági és honvédelmi nevelési program ma Magyarországon. Az iskola igazgatója Fekete András alezredes pedig büszkén tette hozzá, hogy a mintegy 200 tanulóból több mint 100-an részesültek igazgatói és oktató testületi elismerésben az eddigi legsikeresebb tanév végén. Budapest nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek június 20-ától július 18-áig a Nyírség, a Kraszna és a Latorca Intercity járatok karbantartási munkák miatt. A vasúttársaság közlése szerint a debreceni vonalat is érintő módosítások idején a terelt útvonalon közlekedő vonatok Budapest keleti és Szolnok között nem állnak meg. Az utazóknak a csaknem egy hónapos időszakban érdemes lesz még indulás előtt alaposan tájékozódniuk a módosított menetrendről.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: De Debrecenben és a környező településeken szerdán a napsütés többször zavarhatják, felhők és elszórtan, keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, napközben 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 8 óra 13 perc van, de az övek becsatolása mellett azért tartózkodjatok az alkohol és drogfogyasztástól is, ugyanis több helyen ellenőrzést tartanak a biztos urak az ország szinte minden területén, úgyhogy nagyobb fennakadásokra is számíthattok, illetve ugye hát az is benne van ilyenkor a pakliban, hogy valaki fennakad a rostán, és ugye nem megy át a szűrésen. Na hát mindenkinek lelke rajta, de lehetőség szerint inkább ne is lelke rajta, hanem egyáltalán ne fogyasszon drogot és alkoholt vezetés előtt, közben. Hát az, hogy utána mit csináltok, az a lelke rajta.
2: Legutóbb volt ez a kétkerekű akció egyébként, és nagyon nézekedtem az adatokat, hogy mikkel buktak meg az emberek, és ott is sajnos nagyon magas volt az alkohol és drogfogyasztott sofőrök száma, meg aránya. Egész sok volt, vagy ez, vagy az, de egész sokat megfogtak akkor is. Nem is értem ezt. A másik, hogy akkor sok volt továbbra is a bukósisak nélkül motorozó vagy közlekedő ember. Én nem találkozok ilyenekkel az utakon, nem tudom, honnan szedik össze, de ezek szerint vannak. Biztos, hogy aki mész ilyen kisebb falvakba, vagy valahol, és akkor Józsi bácsi felül a Simpsonra.
1: Csak átmegyek a szomszédba.
2: Igen, igen, csak oda elgurulok, meg a telepre, kimegyek, aztán kész, nem veszek fel sisakot. Biztos tudják a rendőrök, hova kell menni. Azért így a városok központjában nem nagyon látok.
1: Akkor a pofon ez az élettől, amikor beülsz az autóba, nem kötöd be magad, mert csak 300 méterre mész, és a sarkon ott van a rendőrautó is. Tehát,
2: igen.
1: Igen. De, hát csak ide jövök.
2: De van a motorosoknál is egy tipikus egy ilyen mondás, hogy mindig öltöz be, mert sose tudod, egy szegény, volt egy motoros ismerősöm, aki lemosta szépen a motorját, elment a 150 méterre lévő ilyen automosóba, majd gondolta a rövid gatyába és pólóba, hát addig csak nem vesz fel semmit, nyilván mikor csúszott el, addig, míg hazament. Tehát, és akkor utána lehorzsolta magát. Máskor mindig nyakig be van öltözve, a leghiper-szuperebb bukósisakot vette meg, de hát akkor pont nem volt rajta. Hát sisak volt rajta, még az a szerencse.
1: Hát, az nagyon jól nézett ki, rövid nadrág sisak.
2: Igen.
1: De nem is az, hogy lehorzsolta, vagy megsérült a srác, de hogy érted, most mosta le a motort. már összekente.
2: Most már kezdhetem a polírozással.
1: Nem igazán. Hát, és akkor mit csinált? Felállt, leporolta magát, és visszatolta?
2: Nem, felállt, és hívta a mentőket, mert kicsit jobban lehorzsolódott.
1: Az durva. Na, ott járunk, drága hallgatók, hogy a Facebook oldalunkon arra vagyunk kíváncsiak, hogy mivel foglalkoztok, de mindezt próbáljátok már meg úgy körbeírni, és megfogalmazni, hogy illegálisnak tűnjön. Azt írja Eszter, azért jönnek hozzám, hogy orálisan inzultáljam őket, néha megcsonkítom a rágószervüket is, vagy különböző anyagokat ültetek beléjük.
2: A kofogorvos.
1: Igen.
2: Ez zseniális.
1: Eszter, nagyon félünk tőletek.
2: Igen.
1: Írja Miklós, ha kéred, ha nem, szétverem az ajtódat, az ablakodat, elárasztom vízzel a lakásodat, ha hülye vagy. Ki vagyok én?
2: Aha.
1: Tűzoltó.
2: Szegény. Egyébként ezek elmennének ilyen találós kérdések.
1: Nagyon jó. Igen, Tamás azt mondja, bár ez szerintem könnyebb lesz, segítek a letartóztatottaknak kijönni a rács mögül, a bűnözőknek büntetlennek maradni.
2: Rendőr?
1: Ügyvéd.
2: Ügyvéd. Ja, tényleg. Tényleg.
1: Így van, az ügyvéd szemében mindegy, hogy bűnös vagy ártatlan. Nyilván a bűnös vagy, még lehet több pénzt is ki lehet beveszedni. Azt írja Patrik, elveszem az emberek autóját, és csak akkor adom vissza, ha fizetnek érte. Trailer. Igen, na várjuk még a további ilyen hozzászólásokat is. Közben viszont legyetek résen, ugyanis bárhol előkerülhet egy nosztalgikus játék, ezúttal az M5-ös autópálya Lajos Mizsei pihenőjénél egyik éjszaka történt, hogy visszaköszönt a piacokról, jól ismert, itt a piros, hol a piros.
2: Micsoda, az út mellett?
1: A pihenő helyen három román állampolgár megállt, és egy negyedik arra járó románt próbált meg rávenni arra, hogy játszott.
2: Hát, az a szerencsétlen.
1: Az éjszaka kellős közepén.
2: Nem, ezt rosszul írtad legalább, ez nem játék volt, csak hogy érezze magát otthon. Ja, tehát, hogy azért csinálták, hogy ugye olyan, mint hogyha Kolozsváron mászkálnál. Tehát, hogy azon a környéken, nagyon érdekes egyébként, mert Franciaországban például az Eiffel-torony környékén ott rengetegen játszák ezt az itt a piros, hol a pirost, de nyilván a magyar ember már tudja, hogy ez átverés és nem szabad.
1: És ők nem.
2: Nem, főleg a turistákra specializálódtak, és jönnek
1: most
2: a kínai, meg japán, meg mindenféle turisták, ők nem találkoztak még ezzel, és az a boldog tekintet, én volt szerencsém látni, hogy ők nyernek az első kettőnél, háromnál, nyilván mindig nyer, mert az a beetető fázis. És aztán
1: hát meg van egy beépített ember is, persze.
2: Igen, igen, és akkor, és látod rajta, hogy
1: ne legyen már befektetett pénz.
2: Ezt nagyon le fogják húzni, és akkor mit tudsz neki mondani, kérni, hogy ne csináld, vagy nyilván azt sem mondod, mert ott állnak még 4-5 olyan emberek, akikről azt se tudod, hogy kicsoda, és elég rossz arcúnak tűnnek, inkább nem szólsz bele, de látom, hogy ennek már annyi.
1: Én azt mondanám egyébként a külföldi turistáknak is, csak azt tudnám javasolni, bár ezt nem fogják érteni, mert magyarul mondom, hát ha vannak magyarul beszélő külföldi turisták, hogy csak az eredetit keressétek. Ahol az elhangzik, hogy here is the red, where is the red, Hungarian lucky game, na az lesz az igazi.
2: Megvan az a vicc, nem? Amikor ott állnak a sírköveknél, és akkor mondja a bácsika, hogy itt van eltemetve a világ legjobb itt a piros, halapiros játékosa. Vagy itt? Vagy itt?
1: Igen, a múltkor láttam egy olyan videót, ami felfedett egy ilyen itt a piros, halapiros trükköt, és tényleg zseniális, de most nem nagyon emlékszem már, hogy pontosan hogy volt, de én is ledöbbentem rajta, hogy ezzel így tényleg meg lehet etetni. Mikor nézed, és azt mondod, hogy 1000%...
2: Amikor az asztal alatt ült a srác, és így nem volt terítve, mert ő meg alulról tette be a golyót,
1: rossz,
2: meg
1: ilyesmit. Az se rossz, itt ilyen brutál kézügyességről volt szó, és egyszerűen azt gondolod, hogy eltalál a 10-ből 10-szer, és nem, és nincs ott. Hát de igen. Hogy nincs ott?
2: Igen. Nyilván azért, mert mindegyiket kiveszik, és amikor megmutatja neked az, hogy melyik alatt volt, akkor teszi be alá. Csak te ezt nem veszed észre. Tehát ez a hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor a másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most, nem tudsz két dologra
1: összpontosítani. Most nyert értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
2: Én egyet nem értettem, például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeresen, és miért nem milliómos? Tehát nem? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
1: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosat, az nagyon sok fülvakarás.
2: Hát akkor még 5 forint sokat ér. Oda mész a pénzt, és nyáltessék arra, hogy Marika néz, és jössék már közelebb hajolni. Hajj, vegyem, mert 5 forint még hiányzik.
1: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab, 5 forintos rollnéznám, és akkor... Na szóval, hogy az M5-ös autópályán, na, ebből egyébként bűncselekmény lett, mert a három román átverte a negyediket. Igen. Azzal, én nem tudom egyébként, hogy ott milyen találkozó lehetett, de az éjszaka leple alatt hárman kitervelték, hogy na, akkor azt a fickót ott rávesszük az itt a piros, hol a pirosra, akinek először volt kedve játszani, majd nem volt kedve, kivette a pénzt a borítékból, visszatette a borítékba, elrakta a zsebébe, és hát miközben próbál, vagy rávették arra, hogy játszom velük, és figyelte azt, hogy hol lehet ugye a golyó, és az itt a piros, hol a piros, közben az egyikük meg kivette a borítékot, és hát emiatt lett bűncselekmény. Amúgy azt nem tudom, hogy mennyire illegális.
2: Ja, vagy akkor ez lopás.
1: Hát ez már a lopás, így van. Nem tudom egyébként, hogy valahol lehet még találkozni? Piacokon, vagy valami, nem is tudom, eldugott sikátorba, vagy híd alatt? Vagy?
2: Azt nem tudom. Szerintem már most nincs olyan nagy divat, mint régen volt. De az, hogy már borítékkal ment oda játszani, azért az nem, lehet, hogy
1: komoly. Nem. Borítékban volt, mint tudom, 2000 euró, de annak egy része sem az övé volt, azzal könnyedén játszik az ember.
2: Kicsit megforgatom, jó, főnök?
1: Tehát igen, milyen visszahozom?
2: 2000 euró, végül ezret csináltam belőle, na? Ügyes vagyok.
1: Igen. Ez körülbelül olyan, mint amikor fizetésnapon bemegy a srác, vagy hát régen még bement a kocsmába, és a játékgépbe dobálta befele. Azt mondja, jó van, oké, most csak egy 10-es bedobok. De gyorsan kell csinálnom, mert az az, hogy mindjárt itt van a gyerekekkel, és már mindjárt veszik, már megy lefele a pénz, megy lefele. Egyszer csak hallja, hogy szól az asszony az ajtóból, látja a gépet, 1000 forint még van benne. Rányom, kiveszi, nyertem egy ezrest.
2: Micsoda öröm. Igen. Marának a testvérétől tanultam egyébként egy ragyogó mondást, aki egyébként ugye a lovas sportokban, meg a lovaglásban benne van, és ő mondta annak idején nekem, hogy tudod, hogy lehet egy kis pénzre szert tenni? No, hogy? Hát úgy, hogy nagy pénzzel kezdj el mondjuk a lósportba beszállni, és akkor a végén egy kis pénzed marad. Oh. Tehát, hogy náluk is van egy ilyen mondás, hogy nem feltétlenül jó üzlet. Hát az itt a piros, hol a piros, az meg aztán kimondottan egy rossz üzlet. Tehát általában annak, aki játszani akar, és azt gondolja, hogy nyerni fog, az első kettő után ki tudsz állni, akkor nagyon ügyes vagy, ha elengednek, de nem fognak elengedni.
1: De most képzeld el, hogy például ugye vannak a nagybevásárló központokban ilyen-olyan promóciók, kint vannak a hostessek, kóstoltatnak, új terméket mutatnak be. Miért ne lehetne, hogy ezek helyett inkább legyen egy ilyen? Ilyen adhok jelleggel. meg egy szerencsékeneteket megforgatsz, egy kártyajáték.
2: De milyen jó ötletet adtál.
1: Itt a piros alapiros.
2: De nem az itt a piros alapiros, hanem kitennék az ilyen kis katonákat, tudod, amiket készítenek, ez a kis felvágott, kis sajt, kis, kis akármi, és akkor, na, tessék választani. Ha tetszik találni, akkor megeheti. Kész. Itt a piros alapiros, itt a sajt, ott a sajt, nem itt van a kocka sajt. Kész. És hogyha talált, és így szórakoztatóba. Ráadásul nem lenne átverés.
1: Hát, oké, de várjál.
2: Pistike, ott áll már negyed órája, szerint ácsingózik egy kis sajt után, de sose találja el.
1: Tessék, hagyni a francba, inkább megveszem. Viszont úgy lenne igazán autentikus, hogyha nem gyönyörű hostess lányok csinálnak ezt, hanem ilyen igazi tipikus rossz arcú férfiak, akik...
2: Autentikus, ahogy szokták
1: autentikus,
2: mondani.
1: Autentikus, autentikus. Na jó, megyünk tovább jó zenével, nem sokára sportolunk is. Itt a piros, hol a piros helyett, itt van az Empire of the Sun, és a Walking on a Dream Facebook oldalunkon pedig pörög a téma. Gyertek, nézzetek rá!

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Mi történt az elmúlt 24 órában a sportéletben?
3: Sporttörténelmi pillanat, mert Lionel Messi pályára lépett 6. világbajnokságán is, és ha már pályára lépett és ott volt, akkor lemunatkozott, mert rúgott 3 gólt, és gyakorlatilag a Mester 3-assal le is győzték Algériát.
2: Ez volt az első argentin meccs,
3: igaz?
2: Igen.
3: Hát volt egy kis előzménye, mert az argentin meg az algériai szurkolók azért összecsaptak kint az utcán. Először az argentinok elkezdték szidni az algériaiakat, az algériaiak meg úgy voltak vele, hogy hát ha már minket szidnak, akkor vegyük fel a kesztyűt, és összecsaptak, a rendőrségnek kellett közbe avatkozni, úgyhogy megvan az első utcai balhé is, vagy legalábbis komolyabb balhé. Minden esetre Messi így, hogy a 6. világbajnokságán vett részt, és gólok tekintetében is utolérte Miroslav Klózét, ha jól emlékszem, ő volt az, aki a legtöbb gólt szerezte eddig a VB-k történetében, úgyhogy holt versenyben állnak az élen. Jöhet még Cristiano Ronaldo, ő is a 6. VB-jén léphet majd pályára.
2: És volt még,
3: volt még
2: egy játékos, talán egy kapus, akinek szintén a 6. VB-je?
3: Hát több olyan játékos is van, de 6. VB-je, én úgy emlékszem, hogy Messi ezzel most már egyeduralkodó.
2: Egyeduralkodó?
3: Igen,
2: de várj, mert Ronaldónak is a 6.
3: Lehet, de még ő nem lépett pályára.
2: Viszont,
3: ő még most fog játszani.
2: Ám a ma este.
3: Na, mi lesz ma este?
2: Szerintem Portugália is játszik, Anglia is játszik, igen, Horvátország
3: és
2: is.
3: És látod, milyen érdekes? Tegnap ugyanezt vártuk a Francia-Szenegál meccsen, hogy na majd ma este, oly, de jó meccs lesz. Franciaország, Szenegál és a szenegáliak, a képesek meglepetése, hát a VB egyik legrosszabb első fél ideje volt, azt kell, hogy mondjam. A második már rendben volt, de hogy Mbappéval mi volt, hogy így gyakorlatilag az első fél időben nagyon indisponáltan játszott, biztos a fű, mert sokan panaszkodtak, hogy nem jó ott a pálya. Nem tudom, de nem jellemző rá ez, hogy így rosszul vesz át labdákat, elcsúszik a lába előtt, alatt, nem jók a megmozdulásai, aztán a második félidőre rendezte magát, és hát ha már éppen arra járt, rúgott egy duplát, tehát ezzel végül is meg is nyerték a meccset 3-1-re Szenegál ellen. Holland is duplázott.
2: Az is lehet, hogy szorulása volt. Érted, nem tudhatod, hogy mi játszódik le ilyenkor a játékosok szervezetében.
3: Meg a sportolóknál sem. Kívülállóként azt mondod, hogy mi történt tegnap, csak hogy kicsit elkalandozzunk egy másik sportágra, de beszélünk majd részletesen. Atlétikában például Takács Boglárka úgy futotta a 100 métert, hogy nem volt jól, tehát hány ingere volt, stb. Úgy azért nehéz összpontosítani egy versenyre, hogy egyébként rosszul vagy. Ezt tényleg nem lehet tudni a játékosoknál sem. Hát Holland nem volt rosszul, az a néhány tonnányi élelmiszer, amit elvittek a norvégok Amerikában, amiről beszéltünk, hogy 7 tonnányi, vagy nem is tudom, mennyi kaját vittek magukkal, mennyi narancsot, meg mindenféle halat, meg lazacot, meg stb. Megvan a hatása, mert Holland úgy látszik, hogy felfalta a felét, mert rögtön ő is rugott 2 gólt, és ennyit mondott a meccs után, norvég-irak mérkőzés után 4-1 lett amúgy a végeredmény, hogy hát nem tudom, hogy hány óra van otthon Norvégiában, de remélem mindenki bulizik a meccs után. Tehát, hogy igen, tehát nagyjából ez lehet a követendő példa, hogy ha már éjszaka vannak ezek a meccsek, akkor már használjuk ki arra, hogy itt Európában, hogy akkor már minek hazamenni, lehet mulatni.
2: Meg aztán dolgozni majd másnap, menni, persze.
3: Igen, majd másnap meg dolgozol, vagy pihensz, vagy nem tudom, hogy mit csinálsz. Minden esetre a norvégok maga biztosan nyertek. A török kommentátor viszont hát úgy tűnik, hogy befejezte pályafutását. Egy olyan török kommentátor, aki nagyon-nagyon régóta van a szakmában, csak hát összekeverte a két csapatot a kezdés után, és percekig gyakorlatilag fordítva közvetítette a meccset. Azt hiszem, talán az új-zélandi meccs volt az, és hát ezt nem vették jó néven a televíziós társaságnál, úgyhogy egyelőre felmentették a munkavégzés alól. Hogy mi lehetett az oka, azt nem tudom, azért nehéz összekeverni két válogatottat, főleg, hogyha a mérkőzés elejétől arra koncentrálsz, lehet, hogy ő nem arra koncentrál, vagy nem tudom merre jár.
2: Az utolsó pillanatban esett be is.
3: Lehet, nem tudhatjuk, minden esetre tényleg nehéz a kommentátorok dolga, de olyan van, hogy mondjuk a meccs előtt még keresed, mert nem találod, hogy most kivel mi van, de egy ilyen rutinos kommentátor egy világbajnokságon azért ilyen hibákat nem illik elkövetni, de hát úgy tűnik, hogy ez sikerült. Ha már atlétikát említettem, a debreceni Kozák Luca viszont fantasztikus formában van továbbra is, és azok után, hogy megdöntötte pár héttel ezelőtt az országos csúcsát 100 méteres gátfutásban, tegnap is 5. lett Osztrava.

0: konferencia liga sorsolása, akár az Ajaxot is, vagy a Bragát is kaphatná ellenfélnek, ha jól tudom, a Debrecen, de könnyebb ellenfelet is. Úgyhogy nekik azért a nemzetközi porondon is szerepelniük kell, már van néhány új játékosuk. A Spari még ilyen orvosi felméréseken vesznek részt a játékosok, holnap, tehát csütörtökön kezdi majd a Nyíregyháza a felkészülést, tehát itt a környékbeli csapatmaink közül ők később kezdenek, a Kisvárda már elkezdte a munkát, úgyhogy július 25-i hétvégén indul az NB1. És az megint jó. Új neve van, OTP Bank Liga.
1: Na, oké, végre visszatértünk.
0: Igen, végül is Csányi Sándor megegyezett Csányi Sándorral, hogy az eddigi Fizz Liga, mert az is hozzá tartozott, az mostantól OTP Bank Liga lesz.
1: Jövőre majd valami más cégét fogja reklámozni. Azon gondolkodtam, hogy azért nem sok nyári szünet volt, vagy alapvetően szünet, tehát azért a focisták élete az tényleg ilyen,
0: hát, még 2-3
1: hétbe kell belesűríteni.
0: Ez most 4 hét volt így mindennel együtt, igen, volt, akinek 3. Érdekes, hogy a kisebb csapatoknak, tehát akik még osztályozót játszottak a NB2 bejutásért, vagy az NB3-ba jutásért, ott például Máté Szalka, vagy akár a Cigándot is mondhatjuk, nekik nagyon kitolódott az osztályozó miatt, még plusz 2 hétet rá kellett húzni, és hát a futszálosok meg ők gyakorlatilag éppen, hogy befejezték 2 hét szünet, és már kezdik újra a felkészülést, nekik nagyon-nagyon rövid a szünet, vannak olyan csapatok, akiknek meg hosszabb, kosárlabda, röplabda bajnokság, akik hamar búcsúztak, azoknak hamarabb véget ért, ott úgy például röplabda bajnokságban nagyon hamar meglett a győztes, úgyhogy így változó, hogy melyik csapatnak mikor kezdődik. Én pont az amerikai focival voltam így, hogy itt Magyarországon is volt egy időszak, Debrecenben például, Nyíregyházán is nagyon népszerű volt az amerikai foci, de hát olyan rövid a szezon, hogy mindig csak azt látod, hogy edzés van, meg edzőmeccs, meg toborzás, meg
1: túl stb. Kevés a csapat, igen, és akkor emiatt
0: igen, és azért egy pár hónap alatt gyakorlatilag le is zavarják az egész bajnokságot.
1: Hát akkor legyen az, hogy a 10 győztes meccsig tart. Hát lehet ez csűrni.
0: Egymás ellen az a pár csapat.
1: Igen. Ilyen azon gondolkodtam, itt a focisták szempontjából is, így nyaralás, meg a család és a feleségek, hogy elképzelhető, hogy otthon a nappaliba előkerül a mágnes tábla, és akkor anya mutatja pálcával, hogy na, fie drágám, a következő meccsen, mert már lefoglaltam a nyaralást, itt szaladsz majd a jobb szélen, jó, elesel, lesérülsz, vagy legalábbis úgy teszel, jó, jössz hazafele, már bepakoltam a bőröndöket, és megyünk.
0: És
1: jó?
0: Ha hiszed, ha nem, majdnem így van.
1: Az utolsó meccse már nem kell ott lenne.
0: Azt meséltem, amikor az egyik fővárosi, budaörsi csapat, azt hiszem, Nyíregyházán leszakadt a hó az utolsó fordulóban, decemberben rendeztek egy mérkőzést, még akkor NB2-ben, és nem akarta a játékvezető megrendezni a meccset, mert mondta, hogy pálya az gyakorlatilag alkalmatlan a futballra, és akkor az egyik játékos mondta a vendégektől, hogy jó, de ez vasárnap volt, mert ugye vasárnap voltak NB2-es meccsek, de én hétfő reggel már elutazom, le van foglalva a szállás, kaja, minden, egy hét pihenő, én nem tudok jönni majd később, hogy bepótoljuk ezt a mérkőzést, mert akkor az volt, hogy esetleg majd visszajönnek szerdán, stb. A Spori is így kijött szét, hát tulajdonképpen nekem is lenne hétfőn programom, hát le tudják tolni addig a havat, még van rá egy fél óra, 40 perc, gyorsan előszedtek egy rakáslapátot, és az a játékos, meg a csapattársai, a vendégek úgy beálltak lapátolni, mint a szél. Tehát a legnagyobb motiváló erő az volt, hogy hát hétfőtől szabadságra kell mennünk. Úgyhogy gyorsan letolták, látták, hogy ez egyébként reménytelen lesz, tehát hogy az egész pályát nem lehet letolni, ezért mondta a Spori, hogy jó, akkor a vonalakat tolják le. És akkor az nem baj, hogyha máshol hol lesz, de legalább a vonalakat lássuk nagyjából, hogy hol vannak. Hát az minden volt, csak foci meccs nem. Tehát amit el tudsz képzelni, hogy se passzolni nem lehetett, semmit nem.
1: Az,
0: se
1: mint a strandfoci.
0: Körülbelül olyan, mint a, így van, mint a homokban a strandfoci. Az volt a taktikai utasítás, hogy rúgd előre be a 16-osan belül, azt majd elcsúszik a védő. Így is történt. Tehát hogy az az egyetlen gól, ami született, az egyébként így született. De mind a két edző lejöttek a pályára, és azt mondták, hogy na, ennek a meccsnek az ég egy adta világon semmi futballértéke nem volt.
1: De tényleg köszönjük a 3 pontot.
0: Körülbelül igen, de nem osztott, nem szorzott, egyik csapat sem volt veszélyben. Úgyhogy vannak ilyenek, és hát nyilván azért ők is emberekből vannak, be vannak már ilyenkor fizetve az utak, tudják, hogy hova mennek, ahogy lefújják. Nyilván akinek meg lejár a szerződése, azért nem tud nyugodtan pihenni, mert nem tudja, hogy hol folytatja. Igen. Lehet, hogy még az ország egyik végében játszik, aztán a 2 hét múlva hívja az ügynöke a szabadsággal, hogy most már egy másik csapatban játszol.
1: Lehet, azért nem lehet egyszerű az ilyen focista családjának sem.
0: Nagyon nem.
1: Állandóan a szezon végén, ugye főleg, hogyha nincs szerződés hosszabbítás, ott állnak az ajtóban bőrön, de hogy akkor most melyik város?
0: És gondolj bele, ahogy gyerek is van, ahol mondjuk már óvodába jár a gyerek, elkezdi, vagy iskolába, ott még nehezebb a történet, így van. Tehát miközben irigykedünk azért sokszor a focistákra, hogy jól keresnek, hogy a siker, pénz, csillogás,
1: stb. Ja, hát ez az a jéghegy csúcsa.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.

0: Szörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakasza. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Hónapok munkáját veszélyeztette vagy semmisítette meg néhány perc alatt a jégeső, jelentette be Bóna Szabolcs, agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter, hozzátéve, hogy a vasárnapi szupercella országszerte jelentős károkat okozott a mezőgazdaságban. A szőlőültetvényeket, gyümölcsöseket és szántóföldeket ért pusztítás után a kormány gyors segítséget ígér a kárenyhítési rendszeren keresztül, bár a védelmi hálózat 283 generátora elindult a Hungaromet jelzése alapján. A klímaváltozás miatti kiszámíthatatlan időjárás miatt a szaktárca felülvizsgálja a jégkármentesítő rendszer működését, és újabb fejlesztéseket tervez a gazdák védelmében. A véleményalkotás előtt a tényeket is érdemes meghallgatni, hangsúlyozta közleményében a Mastergood cégcsoport, cáfolva a vállalatot ért vádakat. A kisvárdai központú élelmiszeripari vállalat visszautasította az alacsony bérekről, a mosdóhasználat korlátozásáról és a magyar dolgozók háttérbe szorításáról szóló híreket. Tájékoztatásuk szerint a közel 4000 embert foglalkoztató cégcsoportnál a fizikai állomány átlagos bruttó keresete 2026-ban meghaladja a 627 000 forintot, a dolgozók 85%-a magyar, a külföldi munkaerőt pedig kizárólag a munkaerőhiány miatt alkalmazzák. Hozzátették, a vállalat 2025-ben közel 17 milliárd forint adót és járulékot fizetett be, a valótlanságokat terjesztőkkel szemben pedig megteszik a jogi lépéseket. Sikeresen lezajlott a közbeszerzési eljárás a Hajdú-Böszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervezési munkáira. A Hajdú-Böszörményi önkormányzat kiírását egy mérnöki és tanácsadó Kft. Nyerte el, mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A közbeszerzési értesítő szerint a nyertes feladata a meglévő engedélyezési tervek korszerűségi felülvizsgálata és a kiviteli tervek elkészítése lesz több mint 6700 méter hosszúságban Debrecen-Józsa közigazgatásában. Határáig. Súlyos szexuális bűncselekmények miatt vett őrizetbe a rendőrség két hajdúbihari pedagógust, akik egymástól függetlenül molesztálták a felügyeletükre bízott gyerekeket. A nyomozás adatai szerint a férfi és a nő is szexuális tevékenységre vett rá két 12 év alatti tanulót. Az összehangolt hatósági akció során a férfit május 26-án egy benzinkúton, míg a tanárnőt június 10-én fogták el, a bíróság pedig azóta mindkét gyanúsított letartóztatásáról döntött. Eltűnt aranyfogak és folytogatásnyomok buktathatnak le egy feltételezett dunapatai sorozatgyilkost, miután egy helyi temetkezési vállalkozó jelzése alapján négy korábban eltemetett idős nő sírját nyitják fel a hatóságok. A rendőrség már emberöléssel gyanúsít egy áprilisban elfogott férfit, aki a gyanú szerint kirabolta és megfojtotta áldozatait, és a nyomozók most azt vizsgálják, hogy az ő számlájára írható-e a másik négy korábban természetes halálnak hit eset is. Az ügyben a rendőrség eddig összesen négy embert vett őrizetbe.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecenben és a környező településeken szerdán a napsütés többször zavarhatják felhők, és elszórtan keleten több helyen alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, napközben 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Csak egy reklám.
2: Na, meg egy érdekes beszélgetés, 9 óra 10 perc van. A stúdió ugyanis megtelt, közben élőben közvetítjük az adást, úgyhogy a Sunshine Facebook oldalára kattintva is láthatjátok. Többek között azt a két szemét, aki megérkezett a stúdióba. Egy zenei kalandozáson veszünk részt már is, ugyanis itt van velünk Lányi Lajos, vagy ahogy ti ismeritek, Lányi Lala a Cosmixból. Szervusz, jó reggel!
3: Szervusztok, szia. Sunshine a napsűsorátok fényesen.
2: Ugye veled nem is olyan régen találkoztunk, már többször is akár egy-egy Sunshine szülinapon, illetve itt van Petke Balázs, egy bizonyos projekt megálmodója és rendezője. Szia Balázs!
4: Üdvözlet a Sunshine hallgatóinak!
2: De hogy mi ez a produkció maga? Hát miközben egyébként az emberek élték a hétköznapi életüket, olykor egyhangúan is, közben valahogy megalakult egy produkció, ami olyan szinten lenyűgöző lett mostanra, hogy már nem csak idehaza, hanem külföldön is népszerű, és van rá igény nemzetközi szinten is. Ez pedig nem más, mint a 101 hang, egy Depeche Mode produkció, és hát te vagy ennek az egésznek a megálmodó. Álmatlan éjszakák, forgolódás, és egyszer csak kipattant a fejedből. Na, hogyan született meg ez a gondolat?
4: Igen, és hát fontos, hogy végül is így álmodozhattam volna, de nagyon fontos, hogy van két cégtársam, akik nagyon bíznak ebbe a projektben. Mi is egymást szoktuk támogatni, mi rendezvényszervező céget alapítottunk még régen, és ez most tényleg ugrom is ezt a részt, de az a lényeg, hogy a 15 év során rengeteg ilyen exkluzíva vagy egyedi produkciót próbáltunk színpadra vinni, és így ismertük meg, és dolgoztunk azzal a sok remek tehetséges művésszel, akik a 101 csapatát is alkotják, és hát 10 éve megszületett egy álom, az még akkor teljesen más volt, de nem is baj, hogy teltek múltak az évek, mert időközben nagyobb szimfonikus produkciókat vittünk színpadra, Rieder Auer Járdal, többször is tudtunk dolgozni, a Magyar Nemzeti Férfikar vezetője, és hát most már egy feketőves DM fan lett, mert imádja amúgy is a rockzenét, hihetetlen kíváncsisággal áll hozzá az egész zenetörténelemhez, tehát ő fajja a zenéket a komoly zenén kívül, ő a szíve lelke, és Borlai Gergő, aki pedig a másik zenei producer, egy fantasztikus világszínvonalú dobos, teljesen virtuóz a Gergő, és hihetetlen kreatív, és nagy alázattal ő át. Szóval így körvonalazódott egy nagy-nagy csapat, és végül az a álom vagy vízió ide formálódott, ahogy most a színpadra került, és ezt még most sem fogom fel, hogy ez megtörtént, megtörténik, meg benne vagyunk. És hát gördül tovább ez a történet egyre jobban.
2: Lala, mit szólnak ez a Depeche Mode rajongók? Másolása ez a zenéjüknek, vagy egy teljesen más köntösbe bújtatása? Te hogyan látod ezt? Hogyan zajlik? Hogyan csapódik ez le?
3: Ez a napi Depeche Mode betevő azokra az ínséges napokra, amikor éppen nincs Depeche Mode koncert Magyarországon, vagy éppen mondjuk Németországon. Ugyanis az a helyzet, hogy ez egy olyan mű, egy alkotás végül is, ami a Depeche Mode tudomásával, az ő jóváhagyásával, és ilyen módon valahol a támogatásával jön létre. Rajongók készítik rajongóknak, mondjuk így. Tehát bármely oldalán vagyunk a színpadnak, mind érdekeltek vagyunk abban, hogy ez a produkció úgymond jó legyen, és önszórakoztató is legyen egyben. És természetesen van egy saját arculata az egésznek, és ez az egyik legfontosabb része, hogy valójában a Depeche Mode életművére épül, tehát az ismert slágerekre és nagyon komoly különlegességekre is, ellenben saját hangja van. Ez pedig azt jelenti, hogy a szimfonikus zenekar mellett a Nemzeti Férfi Karnak a támogatásával, amit csak zárójelben mondok azoknak, akik nem tudják elképzelni, hogy ők 45-en vagy 50 nem pontosan, a hány tagúak a...
2: Én 45-öt számoltam.
3: 45-en azt nem számoltam, jó.
4: Hogy én is 60 voltam.
3: Én is csak gyorsan újra számoltam magamban, igen. Aki egyébként ugye az egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb férfi kar, amit számon tartanak. Nem is ez a lényeg, hanem az az erő, amit az képvisel, ahhoz valójában önmagában nem is nagyon kellene hangosítás, mert annyira elképesztő erővel szól a színpadról. Na most egy ilyen körítésben egy nagyon komoly élőzenekarral az eredeti dalokat hallgatni már önmagában is egy külön gyönyör egyébként, aki értékeli egy kicsit a magas kultúra irányából érkező benyomásokat, de hogyha szeretném lehozni ezt a hétköznapi világ és értelmezés színpadára, akkor pedig azt kell mondjam, hogy bizonyára sokan ismerik azokat a formációkat, ahol ma DJ-k akár kiállnak ugye egy koncertterembe, és szimfonikus zenekarra kísértetik magukat, élő zenészekkel kísértetik magukat, hát ezt képzeljétek el egy nagyon magas szinten komolyan összegyúrva egyben, mindezt ugye a Depeche Mode-nak az életművére építve. Tehát semmiképp sem azt kell várni, hogy apró kis Dave Gahan utánzatok rohangálnak a színpadon, hanem itt arról van szó, hogy férfiak és nők, előadók éneklik ezeket a dalokat, természetesen a saját hangjukon, nagyon nagy tisztelettel, és egy olyan műfajban, egy olyan atmoszférába csomagolva, ami teljesen egyedi. Tehát ez nem akar semminek a másolata lenni, igazából az a vicces kezdés, hogy ez Depeche Mode pótló az Ínséges napokra, egyrészt igaz, de másrészt pedig egyáltalán nem, tehát ez önjáró egy teljesen más dolog ilyen értelemben, de mégis ugyanaz, hiszen az ismert slágerektől beszélünk, és egy legjobb hasonlat talán itt mindig, amit meg tudok említeni, hogy bizonyára sok olyan ismert történet van, legyenek az mesék, vagy pedig színházi darabok, bármiről legyen szó, amit más is feldolgoz újra, új rendezésben kerül színpadra akár, vagy pedig egy filmes feldolgozásban. Itt pontosan erről van szó, a sztori ismert lesz, a dalok ismertek lesznek, de teljesen más a rendezés.
2: Ahogy ezekről itt meséltél, és beleképzeltem magam, mert bár még ilyen nagy koncerten nem jártam a 101 hang koncertjén, én úgy tudnám elképzelni, hogy lélegzetelállító, érzelmekkel teli, teátrális, libabőrös, és egy olyan élmény, amit nem hogy hazaviszel, hanem hogy örök életre veled marad. Na hát ebben nekem még nem volt részem. De hát, ha majd most lehet, ugyanis az év végén Budapesten például lesz egy koncert december 10-én az MVM Dómba, és a dolog különlegessége, hogy itt azokra is gondoltatok, akinek fejtörést okozhat az oda, illetve hazajutás, illetve maga a kettő közti élmény megélése, felszabadultság, és hogy a franc egyen meg nekem már megint vezetnem. Szóval miről is van szó?
4: Igen, ez egy új kis fejlesztésünk, amit szeretnénk ezzel segíteni azoknak, akik az ország távolabbi pontjáról jönnek, mert amikor egy Depeche Mode koncert van, ritkán sajnos, sokat kell várni 5 évente általában, akkor a Debrecentől Nyíregyházáig mindenhonnan a módfanok összeállnak, szervezkednek, és akkor meglépik azt a részét is, ami nem annyira komfortos, hogy belemenni a budapesti kiszámíthatatlan dugóba, főleg ez a parkolási fekete lyuk, ami ott van, még ugyanúgy a budapestieknek is ez van.
3: Bocsánat, meg mondjuk ki, hogy ki lesz az, aki nem bulizik este? Tehát mindig ki kell választani, hát
2: sofőrt. Aki a rövidebbet húzza, nem hatos topi.
4: Mindig van egy napvesztese, sajnos, aki hősiesen viszi a 6 vagy 8 társát. Na, ezt most próbáljuk eltüntetni és mindenkinek kedvezni, ezért 101 hang buszokat indítunk minden megyéből, pontosan felrakjuk az információkat, erre jegyeket tudnak váltani, és hát már ott így már indul a buli, tehát felszállnak a buszra, akár a 101 híres filmbe, ahol a rajongók is az együttest végigkísérték, itt együtt már a közösség meg tud alakulni, és már egy ilyen előbuli veszi a kezdetét a buszon, és az MVM Dóm előtt rakja le őket, bemennek, ők elúszhatnak a zenével, és a koncerttel, és az élménnyel, és ez a busz ott várja őket, és visszaviszi őket.
2: Ez körülbelül olyan, mint egy pizza rendelés. A lehető legkényelmesebb, csak mondjuk nagyobb az élmény.
4: Igen.
3: Ha itt lehet egy kérésem, én már nagyon várom azt a megoldást, mondjuk, hogy a jövő évi koncertről beszélgetünk esetleg, hogy jelentkezzenek az első olyan párok, akik mondjuk egy ilyen buszon találkoztak, és ott jöttek össze, mert azért képzeljük el, hogy milyen az, amikor így összejönnek a hasonszörűek, akik ugye pont egy ilyen Depeche Mode hangulatú koncertre érkeznek, és ugye azért milyen jó, amikor egy városból ezek összetalálkoznak, olyanok, akik esetleg még soha nem hozott össze a sors. És ahogy mi a Cosmix koncertek is előfordul, hogy odajön valaki, hogy koncerteteken találkoztunk, és összejöttünk, és itt van a kisgyerek. Tehát tudod, amikor már ezek jönnek vissza, ezek a sztorik. Szóval azért szeretném látni a következő 101 hangbabákat, és a nagy szerelmeket. Szóval,
2: ez nagyon jól látod egyébként.
3: Utcú neki a régi, hogy ismer, osztálykirándulás hangulat, kötelező elem, amikor az első sarok után kikanyarodik a buszsofőr, és bontjuk fel a szendvicseket, tudjátok. Tehát mindenki át tudja érezni.
2: Még csak beindította, de a keksz fele elfogyott. És azért is jó egyébként a mai digitalizált világban, ahol mindenki csak a lehajtott fejjel, csak a közösségi médiát pörgeti, hogy végre élmények, közösségek, azok a régi szép idők, ahogy te is mondtad, osztálykirándulás, emberi kapcsolódások, ez valami egészen lenyűgöző lehet. És azt gondolom, hogy ez nem csak a Depeche Mode korosztálynak szólhat, a 40-es, 50-es, 60-as korosztálynak, ugyanis a mai fiatalok is rettentően nyitottak a régebbi zenék hangzására, és ráadásul arra is, amikor egy ilyen fület bizsergető, egészen hihetetlen zenei élmény lehet, akár ugye ilyen orkesztrális vagy szimfonikus zenekar kíséretében, és élő hangokkal is, nem digitalizált dolgokkal. Lala, te milyen szerepet válasz tulajdonképpen ebből az egészből? Mert ugye, ha minden igaz, akkor te is színpadra lépsz.
3: Igen, nem véletlenül a jelenlétem ebben a pillanatban, igen, énekes előadói minőségemben vagyok, és leszek jelen ott is természetesen. Kaptam egy felkérést, hogy volna egy-két dal, amit el kellene, vagy lehetne énekelni. Nagyon örültem ennek a felkérésnek, de nagyon át kellett gondoljam, ugyanis azért tudni kell, hogy mi Depeche Mode rajongók azért nagyon nagy tisztelettel fordulunk ám a Depeche Mode életműve irányában. Az egy dolog, hogy talán még itt a Sunshine születésnapi partin is megidéztük két sor erejéig az egyik Depeche Mode dalt egyébként, mert szoktunk olykor buliban, de az egészen más az, amikor konkrétan az a hívó szó, hogy Depeche Mode rendezvény vagy esemény van. És a 101 hang esetében, amikor az a szituáció, most mindenki behunyja a szemét, elképzeli, hogy ott van a kedvencének a koncertjén, általában a színpaddal szemben van és a rajong. Én is ez a szereplő szoktam lenni mondjuk Depeche Mode koncerteken, most pedig megfordul a kocka, mert nekem háttal úgymond a zenekar, mögöttem az erő ilyen szempontból, és előttem a közönség, tehát egy ilyen tudathasadásos állapot. Na ezzel meg kellett egy kicsit birkózak, és azzal, hogy vajon méltók vagyunk-e ahhoz, hogy mi Depeche Mode dalokat énekeljünk élesben, amikor már ugye ennek égisze alatt állunk a színpadon, és aztán rájöttem, hogy valójában erről szólt az egész életem, és a gyerekkorom óta most végre értelmet nyert az elmúlt. Nem merem kimondani hány év, már abból kiszámolnátok, hogy mennyire fiatal vagyok.
2: Én meg tudom mondani, ha valakit érdekel.
3: Köszönöm, aranyos vagy. Szóval a lényeg, jó, akkor mondjuk ki, nem mondjuk ki. Szóval a lényeg az, hogy értelmet nyert, hiszen valójában az egész életemben gyakorolt Depeche Mode rajongás ilyen szempontból most így valahol más szempontból is feltöltődött tartalommal, és végül mertem azt a bátorságot venni, hogy azt mondom, hogy akkor örömmel és eléneklem ezeket a dalokat, de még egy, hogy érezzétek át, mikor ott áll az ember, és ugye ezt kiemeltük, hogy nem Depeche Mode utánzatról van szó, és nem az a feladat, hogy mi úgy adjuk elő a dalokat, ahogy a Dave Gahan elénekli, ezért nekem a saját hangomat, a saját lelkületemet kell belevinni ebbe az egészbe, és ez volt az egyik legnagyobb kérdés, hogy egyáltalán a színpadon mit illik, mit nem illik, mit szabad, mit nem szabad, mit kell és mit kötelező egyáltalán ebben végrehajtani, és az egészben a megoldás az volt a legaranyosabb, amikor megkérdeztem egy barátomat, hogy figyelj, szerinted mit csinálják akkor most, hogy hát azért nem mosolyoghatjuk el végig, meg minden, csak érezd jól magad. És akkor jöttem rá, amikor felléptem a színpadra, amikor körbenéztem, hogy de bolond vagyok, hát valójában az egy dolog, hogy mindig a rajongókkal együtt ott állok a másik oldalon, és bulizunk ezeken a koncerteken, de valójában ugyanök őket látom most is. Színpadon csak ezen az oldalon vagyok. Tehát én végül is kvázi, most lefordítjuk mai megközel, egy kicsit MC-skedem ebben a buliban, én vagyok, aki a hangulatot kelt valahol, de együtt rajongunk, csak én most éppen a színpadról. Szóval ez egy nagyon kedves hangulat volt, és a közönség nagyon vette a lapot, és bízom benne, hogy a folytatásban is így lesz. És a fiatalokat pedig azzal biztatom egyébként ebben a dologban, hogy valószínűleg nem mindenki tudja, hogy hány olyan Depeche Mode arra táncolt már, amiről nem is gondolja Depeche Mode, mert előszeretettel dolgozzák fel a legnagyobb Depeche Mode slágereket, ma is DJ-k, tehát előfordul az, hogy akár egy Injured the Silence-re is, vagy egy Personal Jesus-re, soroltam a magyar DJ-ket is, akik már hozzányúltak ezekhez a dalokhoz. Szóval a lényeg, hogy ezek azért forognak napi szinten, és milyen érdekes felismerés lehet az, hogyha eljöttök a koncertre, és meghalljátok, Tatya úr is, tehát ezt ismerem, szeretem, ez számtalanszor megfordult már velünk is.
2: És most teljesen más köntösben lesz ez hallható, úgyhogy úgy néz ki egyébként az élet kifort, hogy az utad ide vezessen, tehát hogyha eleinte mondjuk túl nagy lelki nyomást is próbáltál önmagadra rátenni, vagy terhet utána, te is rájöttél arra, hogy ahogy tanácsolták is, csak add önmagad, érezd jól magad, nem kell senkire se hasonlítanod, és nem kell senkinek igazából megfelelned, legfeljebb önmagadnak. Elrepült az időnk, nagyon köszönöm a beszélgetést, és hogy a kicsikét közelebb engedtetek magához ez a produkcióhoz, engem teljesen megnyertetek, a Depeche Mode rajongókat megnyertétek, és azt gondolom, hogy ott a halmazban még valahol itt azért középen is vannak még olyan emberek, akik szintén nagyon szívesen ott lennének az MVM Dómban december 10-én a budapesti koncerten, vagy éppen Berlinben az Uber Arénában szintén decemberben, majd 16-án. Hát aki meg egészen kemény, az mind a két koncert helyszínre vált belépőt. Megkezdődtek a jegyértékesítések?
4: Berlinben jövő héten kezdődik, magyarországi jegyértékesítés az már zajlik, tehát ott már elérhetőek, a buszjáratok is, és tényleg csak a nyíregyháziaknak is azt szeretném üzenni, hogy semmiképpen se hagyják ki, mert ez a zene élménye, ez most egy egész különleges lesz. Mint otthon akár egy nagyon szuper hangrendszeren, egészen más a fiataloknak is, én csak meg tudom erősíteni, amit a Lala mondott, jöjjenek el, mert az, amikor egy ilyen grandiózus, komoly zenei szekció még alátámasztja ezeket a gyönyörű, és rávilágít egész más rétegeire ezeknek a fantasztikus daloknak, aminek a felét felismernék, mert már mindenhol hallották, mert rengeteg előadó tényleg hozzányúlt, úgyhogy üljenek csak fel a buszra, szeretettel várjuk őket, ne hagyják ki ezt az
3: óriási. Bocsi, már egy másodperc, én már azon gondolkodom, most annyira felcsigázom, gondolkozottam egyébként ezen a buszjáraton, mert azon gondolkodom, hogy lehet, hogy kisorsoljuk, hogy valamelyik buszjárata felülök, és úgy érkezem a koncertre.
2: Vagy
3: mert
2: te vezeted.
3: Ez önmagában egyébként akkora buli már ez a része is, hogy nekem valóban a régi gyerekkori valóságunkat idézi, mert mi így indultunk el közösen buszbérelve, amikor vidékre leindultuk egy koncertre.
2: Igen, én el tudom képzelni, hogy egy 3,5 órás után zögykölődve Lányi Lala vezet, és közben végig Depeche Mode dalokat énekel.
3: És beéneklünk a koncertre, nem? Hát ez a legjobb.
2: Így legyen, köszönöm srácok, hogy itt voltatok. Velem volt Petke Balázs, a projekt megálmodója és rendezője, valamint Lányi Lajos, vagyis Lányi Lala, hogy mi ismerjük. Köszönöm a beszélgetést, sok sikert és rengeteg teltházas koncertet kívánok. Minden jót.
3: Köszönjük, sziasztok.
2: Sziasztok.
0: Ez csak egy reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a Sunshine FM-en a labdarúgó világbajnokság híreit Kibédi Pétertől hallják. A világbajnokság szupersztárjai egymással licitáltak a gólokkal, és egy emlékezetes éjszakán vagyunk túl. Mbappé duplázott a franciák győzelménél, Haaland kétszer talált be Norvégia sikerénél, Messi pedig mesterhármast szerzett a címvédő argentinoknál. A legutóbbi ezüstérmes Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált New Yorkban. Az első félidőben a szenegáliaknak volt a legnagyobb helyzetük, Jackson kapufáig jutott, gól azonban nem született. A fordulás után felpörögtek a franciák, Mbappé a 66. percben megszerezte a vezetést, majd a csereként beálló Barcola is eredményes volt, a hosszabbításban Baez szépített, de Mbappé második találatával beállította a 3-1-es végeredményt. Bostonban Norvégia 4-1-re múlta felül Irakot, a skandinávok legnagyobb sztárja Haaland már az első félidőben kétszer is a hálóba talált, ezzel megalapozta csapat a sikerét. Az irakiak ugyan Hussein fejesével egyenlítettek, de a norvég fölény a folytatásban is kitartott. A második félidőben a csereként beállt Öztigor fejelt gólt, majd a hosszabbításban Hussein öngólja tette még fölényesebbé a norvégok győzelmét. A J csoportban a címvédő Argentina 3-0-ra verte Algíriát Kansas City-ben, a mérkőzés hőse pedig Lionel Messi volt. Az argentin klasszis a 17., a 60. és a 76. percben is betalált, ezzel a torna első mesterhármasát szerezte. Messi a 6. világbajnokságán lépett pályára, 27. VB meccsével újabb rekordot állított fel, triplájával pedig beérte a világbajnokság történetének legeredményesebb gólszerzőjét, a német Klózét. Az argentinok győzelme egyben az első dél-amerikai siker volt a 2026-os világbajnokságon. A napzárásaként egy maratoni hosszúságú mérkőzésen Ausztria 3-1-re legyőzte a világbajnokságon újoncként bemutatkozó Jordániát. Schmidt szerezte meg a vezetést az osztrákoknak, majd a fordulás után Olvan jegyezte a jordán futball történetének első világbajnoki gólját. A hajrában Alarab öngólja újra előnyhöz juttatta az európaiakat, a hosszabbításban pedig Arnautovic állította be a végeredményt. Ausztria ezzel 36 év után nyert ismét világbajnoki mérkőzést.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: Love It és Icon a Pop itt a Sunshine FM-en. 10 perc múlva 10 óra, úgyhogy rövidesen bezár a keltető. Azért egy pár perc múlva valakinek ugye oda kell adni egy páros Cinema City Magyarország mozi belépőt. Egy nagyon jó kis játékban vettetek részt a Facebook oldalunkon. Hát gondolkodtatok azon, vagy játszottunk el a gondolattal, hogy milyen lehet megfogalmazni a foglalkozásunkat úgy, hogy közben úgy tűnjön, mintha illegális lenne. Úgyhogy rengeteg komment és nagyon színes válaszok érkeztek, nagyon jó megfogalmazások, kreatív gondolatok, úgyhogy le a kalappal előttetek. Nem sokára tehát rátérünk majd erre is, hogy ki lesz tehát a mozi egy ezáltal. Aztán közben pedig, ha lemaradtatok volna egy beszélgetésről, akkor azt visszanézhetitek élőben. Itt volt egyébként Petke Balázs, illetve Lányi Lala, akik most népszerűsítenek egy turnét. Szóval ha tehetitek, akkor nézzétek meg. Facebook oldalunkon egyébként ez a videó is megvan. Aztán, hogy miről szólt még többek között ma reggel?
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most, nem tudsz két dologra
0: összpontosítani. Most értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket. Bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
2: Én egyet nem értettem például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeres, és miért nem milliómos? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
0: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosra, az nagyon sok fülvakarás.
2: Hát akkor még 5 forint sokat ért. Oda mész a pénzt, és nyátessék arra, hogy Marika nézi, és már közelebb hajolni, hagyj vegyel, mert 5 forint még hiányzik.
0: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab 5 forintos, rollniznám, és akkor...
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 9 óra 52 perc van, ne felejtjétek, hogy egész héten razziázik a rendőrség az egész ország területén, ugyanis Alcohol and Drugs elnevezésű roadpol akcióban vesztek részt ők is, és mindazok, akiket megállítanak, kiszólítanak, szondáztatnak, ellenőriznek, nagyon sok helyen előfordultak már a ma reggel folyamán is, úgyhogy jól megfogták a forgalmat, meg elképzelhető, hogy a bódult állapotú sofőröket is. Közben pedig a mai Facebook témán a nyertesünk nem más, mint Ákli Balázs, aki azt írta, hogy 9 számjegyű kódokért cserébe értékesítünk különféle függőséget okozó és tudatállapotot befolyásoló szereket. Balázs, gratulálunk a munkádhoz is, nem tudtuk meg, hogy mivel foglalkozol, és megvan a páros Cinema City Magyarország mozi belépő is. Köszi már a figyelmet, vezessetek óvatosan, tartsatok a Sunshine-nal, és holnap reggel is veletek lesz majd Dankó Laci és Olasz Gabi. Csodás napot, ciao!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
2: A Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és happartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nevével élnek vissza. Újabb toborzó kampány indítását jelentette be a debreceni CATL. 262 millió forintot csaltak ki áldozataiktól a romantikus bűnözők Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda nevével és arculati elemeivel visszaélve készítettek hamis kiberbiztonsági weboldalt a csalók. A felület egy biztonsági ellenőrzés szimulálva kártékony program letöltésére ösztönzi a látogatókat, amely alkalmas a számítógépek feletti távoli irányítás megszerzésére és az adatok ellopására. A rendőrségi intézkedések után a böngészők már blokkolják az oldalt, a hatóság pedig figyelmeztet, hogy a rendőrség soha nem biztosít letölthető védelmet. Mi szoftvereket az interneten. Minden hétköznap, valamint vasárnaponként is látogathatóvá válik a Karmelita Kolostor és az egykori miniszterelnöki kabinetiroda épülete. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentésében emlékeztetett, amikor Magyar Péter miniszterelnökkel közösen májusban elbontották az épület előtti kordonokat, azt ígérték, hogy a terek addig maradnak nyitva, amíg folyamatos irántuk az érdeklődés. Mivel a lakossági figyelem továbbra sem lankad, a kormány kibővítette a nyitvatartást, a látogatáshoz pedig a szabadkarmelita.hu oldalon kell előzetesen regisztrálniuk az érdeklődőknek. Újabb toborzó kampány indítását jelentette be a debreceni CATL akkumulátorgyár, amellyel kifejezetten a helyben és a város agglomerációjában élő munkavállalókat célozzák meg. A déli gazdasági övezetben található üzemben jelenleg 1470-en dolgoznak, a vállalat célja azonban az, hogy a létszám az év végére elérje a 2300-at. Az ötödik toborzási hullámban elsősorban gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre várnak jelentkezőket, miközben a cég központi cella gyára már próbagyártás előtt áll. A CATL a toborzás mellett a debreceni szakképzési centrummal is mélyíti az együttműködését, amelynek keretében ösztöndíjprogramot és közös technikus képzéseket indítanak. Körülbelül 262 millió forintot csaltak ki áldozataiktól a romantikus bűnözők Hajdúbiharban az elmúlt évben. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság beszámolója szerint az online csalások száma 941-ről 947-re emelkedett, és a legnagyobb anyagi kárt az érzelmi manipulációval dolgozó elkövetők okozták. A pszichológus szerint a csalók fiktív profillal, szerelmi ígéretekkel hálózzák be a magányos embereket, majd különböző krízis helyzetekre hivatkozva kérnek pénzt. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy soha ne utaljunk olyannak, akivel még nem is találkoztunk személyesen. Maradjanak a játszótéren, ameddig jónak érzik, ezzel az utasítással hagyta magára négy gyermekét egy édesanyja szombat este egy újbudai játszótéren. A Bartók Béla úton felügyelet nélkül hagyott gyerekek közül a legfiatalabb alig múlt 2 éves, ráadásul a hűvös esti időben mindössze egy badit viselt. A járőrök telefonon érték el az anyát, aki a rendőri intézkedés után elindult haza, míg a testvéreket a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók segítségével a játékaikkal együtt épségben hazaszállították.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecenben és a környező településeken szerdán a napsütés többször zavarhatják felhők, és elszórtan keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, napközben 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Négy perccel. Kedves hallgatók, ma is lehetőségünk van rá, hogy egy nagyszerű délelőtöt és majd egy remek kora délután töltsünk együtt, hiszen a Juice ma is délelőttből a délutánba kalózol. 2-ig a mikrofon mögött én várlak, hozom magammal a sok jó zenét, úgyhogy érdemes maradni.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: My name is Benson Boone.

További remek délelőtt és csúcs szuper szerdát kíván mindenkinek a Sunshine FM, és a következő 4 órában én, Váci Zoli, remélem ma is velünk rádiózol, én pedig már is első fontos teendőmmel érkezem, ez a mai front híradó és orvos meteorológia. Hát meglepő helyzetet produkál ez az érdekesen pikáns hideg front, ami nyugati irányról keletre átvonul felettünk, és nem a megszokott módon zajlanak a folyamatok. És a front mögött nem is érkezik lehűlés, hanem ezzel ellentétesen még folytatódik tovább a melegedés. Ez valójában a beinduló hőhullám kezdeti szakaszát jelenti, viszont a beinduló határozott melegedésben ugye jönnek majd a fejfájások és a szokásos panaszok, és a 30 fokot megközelítő hőterhelés miatt ugye nagy lesz a napi hőingás. Ezt sok időjárás érzékeny ember szervezete nem fogja tudni követni, és erősíti a szervezet terhelését, kifáradását, na meg gyengíti az immunrendszert. Szóval ilyen hatásai vannak azoknak a dolgoknak, amik most itt felettünk kavarognak. Na de mi már is megyünk tovább remek dalokkal.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma is hoztam egy kis érdekességet ide az egészségpercbe. A téma ma a fekvőtámasz lesz. Képzeljétek, bizonyos mennyiségű fekvőtámasz akár 96%-kal is csökkentheti a szívbetegségek kockázatát. Egy amerikai friss kutatás kimutatta ugyanis, hogy a fekvőtámaszok száma összefügg a szív- és érrendszeri betegségek kockázatával. Azok a férfiak, akik több mint 11 fekvőtámaszt tudtak szabályosan végezni, jelentősen kisebb eséllyel lettek szívbetegek, mint akik 10-nél csak kevesebbet tudnak. A fekvőtámasz nem önmagában gyógyítja vagy védi a szívet, hanem jól mutatja meg az általános fizikai állapotod és erőnléted. A Harvardi Egyetem kutatói több ezer középkorú férfit követtek nyomon 10 éven keresztül, hogy megvizsgálják ezt, hogy van-e kapcsolat a fizikai teljesítőképesség, a fekvőtámaszok száma és a szív- és érrendszeri betegségek kialakulása között. Úgy, ahogy az előbb elmondtam, a 11 fekvőtámasznál, aki többet tudott, náluk 64%-kal alacsonyabb volt a szív- és érrendszeri események kockázata, azokhoz képest, akik 10 alatt ismétlésre voltak képesek. Azoknál viszont, akik legalább 21 fekvőtámaszt el tudtak végezni szabályosan, a következő évtizedben 75%-kal ritkábban fordult elő szívbetegség. A legjobb eredmény pedig azok a résztvevők érték el, akik 40 vagy annál több szabályos fekvőtámaszt tudtak végrehajtani. Körülbelül 96%-kal alacsonyabb volt a szív problémák előfordulása ennél a csoportnál. És még egyszer hangsúlyozom, nem maga a fekvőtámasz gyógyítja a szívet, mert aki ugye ennyit le tud nyomni szabályosan, ők jóval fittebbek, kedvezőbb a testtömegindexük, egészségesebb életmódot folytatnak, több izomzattal rendelkeznek, és ez bizony az egészség záloga.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

Ennyi fér mai első bemelegítő dzsúszos óránkba, viszont a délelőttből még hátra van egy óra, műsorunkból pedig még három. Remélem, kettőig együtt dolgozunk, na és hogyha közlekedsz, akkor tedd mindezt mellettünk, legyünk ott képzeletben az anyósülésen, hiszen nem csak jó zenékkel kísérjük végig az utat, hanem bármikor jöhet egy fontos hír, amely jól jöhet közlekedés közben minden sofőrnek, de a híreket tőletek is várjuk 0620 316 3000. Ha bármilyen fontos mondandód van a minket hallgató autósoknak, akkor üzenj rajtam keresztül. Jó zenékkel pedig a következő órában is ellátjuk hallgatóinkat, ne tekergess, maradj nálunk!

0: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben. Kényelmes lesz az utazás az Adriáig. Épülhet a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakasza. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Új korszak kezdődhet a hazai szélenergia termelésben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, ugyanis átfogó online felmérést indít az új szélerőmű kapacitások létesítéséről és a meglévő turbinák bővítéséről. A kérdőíves adatgyűjtés célja annak feltérképezése, hogy a piaci szereplők mely térségben, mekkora teljesítménnyel és hány új turbinával terveznek beruházásokat, valamint hogy mikorra várható a projektek megvalósítása. Az anonim módon feldolgozott információk segítségével a hatóságok előre meg tudják határozni, hogy az ország mely pontjain lesz szükség hálózati fejlesztésekre az új zöld energia fogadásához. Német eredetű, akár 160 km/h sebességre képes fekvőhelyes kocsikkal biztosítja a MÁV a nyári szezonban az Adria Intercity közlekedését Budapest és Split között. Vitézy Dávid miniszter korábban jelezte, hogy a hazai járművek elhúzódó felülvizsgálatai miatt bizonytalanná vált a járat indulása, a problémát azonban sikerült megoldani nyugat-európai kocsik bérlésével. A német flottából származó légkondicionált 60 férőhelyes vagonoknak köszönhetően a közkedvelt éjszakai tengerparti járat július 3-a és október 2-a között a tervek szerint menetrend szerint szállítja majd az utasokat. Mobil ügyfelszolgálattal segítik az ágyhoz kötött betegek fényképes okmányainak megújítását szerte az országban a kormányablakbuszok. A Vidék és Település Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban korlátozott ügyfelek a lakóhelyük szerint illetékes kormányhivatalnál igényelhetik a helyszíni ügyintézést. A tárca felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás megszervezése mellett a határidőkre is ügyelni kell, a régi könyv formátumú személyi igazolványok ugyanis augusztus 3-án véglegérvényüket veszték. Sikeresen lezajlott a közbeszerzési eljárás a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervezési munkáira. A Hajdúböszörményi önkormányzat kiírását egy mérnöki és tanácsadó Kft. Nyerte el, mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A közbeszerzési értesítő szerint a nyertes feladata a meglévő engedélyezési tervek korszerűségi felülvizsgálata és a kiviteli tervek elkészítése lesz több mint 6700 méter hosszúságban Debrecen Józsa közigazgatásában. Határáig. Közvilágítási betonoszlopok cseréje miatt forgalomkorlátozásokra és egy autóbusz megálló lezárására kell számítaniuk a Debrecenben közlekedőknek. Az Opus Tita ZRT tájékoztatása szerint a Klájpeda utca páratlan oldalán a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon végzik a karbantartást, az aszfaltbontási és földmunkákat pedig már június 17-én megkezdik. A tényleges oszlopcsere június 18-án 9 és 15 óra között zajlik majd forgalomelterelés mellett, míg az érintett Klájpeda utcai busz megállót a baleset elkerülése érdekében aznap 9 és 13 óra között teljesen lezárják a forgalom elől.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecenben és a környező településeken szerdán a napsütés többször zavarhatják felhők, és elszórtan keleten több helyen alakulhat ki záporzivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, napközben 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: További szupernapot és jó rádiózást minden Sunshine hallgatónak. Törekedjünk együtt rá ma is, hogy kimaxoljuk ezt a napot. Eredményes napot kívánok mindenkinek, én pedig játszom hozzá a jó zenéket.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: még mindig a Choose második órákban vagyunk, és jön az Astroperc, mert bizony vannak napok, amikor minden könnyen megy, meg vannak olyan napok, amikor minden sokkal nehezebben, hogy kinek mit tartogatnak már a csillagok, ezt már is megtudjuk, hogy mi vár ránk ma. És utána még néhány jó zene jön, de ebben az órában nagy boom játékunk is érkezik, úgyhogy figyelj, mert amikor indul a játékra felhívó szignál, akkor kell ötödikként hívnod a 0620-316-3000-et. Nem most, majd akkor.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos örömmel végez egy házi munkát, szeret mindig valamin változtatni, javítani, mert jó látni otthon a szépülését, és az ilyen jellegű munka ki is kapcsolja. Amennyiben a bika tervei nem pont úgy alakulnak, ahogy szeretné, álljon meg egy kicsit, és tervezze újra a napját. Néha az élet nem várt utakra sodor bennünket, és ez mindig tartogat izgalmakat és sikereket is. Az ikrek most térjen át a régiről az újra, és ne ijedjen meg a kezdeti nehézségektől, a családját pedig szépen, fokozatosan szoktassa hozzá a változáshoz. A rák számára a mai nap új lendületet és gyors döntéseket hozhat, könnyebben veszi az akadályokat is, de figyeljen arra, hogy ne siessen el fontos beszélgetéseket. Ha az oroszlán egyik közeli ismerőse képtelen dönteni, segítsen neki, de ne ön hozza meg helyette a döntést, csak vezesse rá őt a megfelelő megoldásra. A szűz azt fontolgatja, hogy elköltözik valahová, talán a világ végére. No, mielőtt csomagolna, lehet, hogy csak az otthonát kellene átrendeznie egy kicsit, vagy végre utaznia egyet. Szüksége van egy kis környezetváltozásra. A mérleg a kora reggeli órákban eredeti ötletek terén felettébb termékeny lehet. Használja ki a kedvező hatásokat, estére pedig akár új karriercélt is kitűzhet maga elé. A Skorpió ma tartsa meg a véleményét. Ugye ismeri a mondást, ne szólj szám, nem fáj fejem. A nyilas utazását próbálja meg elhalasztani, valószínű otthonában most nagyobb szükség van önre, és ha lehet, kerülje a forgalmat is, inkább ne üljön autóba. A bak életében valami váratlan meglepetés, valami váratlan fordulat történhet, de ez a változás most mindenképpen pozitív lesz, még ha nehéz lesz is hozzászokni. A vízöntő viseljen bátran színeket, egyéniségeit sokkal jobban kibontakozhat, pozitív, optimista ember benyomását keltheti, és garantáltan felhívja magára a figyelmet. A halak néha meglepődik azon, hogy milyen remek barátai vannak. Ma is megtapasztalhatja szeretetüket, figyelmüket, és ez jó érzéssel tölti el.
1: Sunshine FM asztrológia.

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: Kamrad és az I Believe It nálunk. Pontosan most jön a játék. 11:55, úgyhogy az ötödik telefonáló már itt is várakozik velünk a vonal túloldalán. Szia!
1: Hello, szia!
0: Hello, először is egy keresztnevet kérek szépen.
1: Erika vagyok.
0: Erika, mondd a szlogenünket!
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Rendben van. Akkor most jön, tudod, az a rész, amikor hát a megérzéseidre kell hagyatkozni, és amikor a pittyegést elkezded majd hallani. Onnantól bármikor jöhet a bum, a robbanás, és neked akkor kell mondanod, amikor nálunk is jön. Jó?
1: Jó, csak szóljál, hogy mikor kezdődik a pittyegés, mert elég halkan hallak.
0: Jó, okés. Na, akkor én azt mondom, hogy kezdjük, jó? Figyelj!
1: Rendben.
0: Még most jön majd a pittyegés.
1: Ja, bocs.
0: Figyelj! Nem most robbant. Megvárjuk együtt, hogy hol lesz a robbanás, jó?
1: Köszönjük, hogy nem nagyon hallom.
0: Most volt. Okay. Köszönöm szépen, de az ajándékcsomag az jár, úgyhogy azt tudjuk adni neked majd, jó?
1: Köszönöm
0: úgyhogy
1: szépen.
0: Úgyhogy ne ragd le a telefont, felírom az adataidat. Szia!
1: Köszönöm, szia!

perc múlva dél, szóval a háttérben már készülnek a friss hírek, mi pedig még gyorsan beleférünk egy jó zenébe. Néhány perc múlva viszont érkezik a napi helyi hírösszefoglaló a legfrissebb térségi információkkal, utána pedig megy tovább a mai menet, sok zenével, jókedvel is persze veletek együtt, még két óra keresztül. Itt a Sunshine stúdiójában vár Váci Zoli, remélem itt maradsz, és még mielőtt nekifutnánk a napi hírösszefoglalónak, jöjjön a mai délelőtt utolsó dala.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csapterepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Újabb toborzó kampány indítását jelentette be a debreceni CATL. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium. 262 millió forintot csaltak ki áldozataiktól a romantikus bűnözők Hajdúbiharban. Köszöntöm Önöket, ismét ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 17-e szerda van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Közvilágítási betonoszlopok cseréje miatt forgalomkorlátozásokra és egy autóbusz megálló lezárására kell számítaniuk a Debrecenben közlekedőknek. Az Opus Titel ZRT tájékoztatása szerint a Klájpeda utca páratlan oldalán a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon végzik a karbantartást, az aszfaltbontási és földmunkákat pedig már június 17-én megkezdik. A tényleges oszlopcsere június 18-án 9 és 15 óra között zajlik, majd forgalomelterelés mellett, míg az érintett Klájpeda utcai busz megállót a baleset elkerülése érdekében aznap 9 és 13 óra között teljesen lezárják a forgalom elől.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Újabb toborzó kampány indítását jelentette be a debreceni CATL akkumulátorgyár, amellyel kifejezetten a helyben és a város agglomerációjában élő munkavállalókat célozzák meg. A déli gazdasági övezetben található üzemben jelenleg 1470-en dolgoznak, a vállalat célja azonban az, hogy a létszám az év végére elérje a 2300-at. Az ötödik toborzási hullámban elsősorban gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területekre várnak jelentkezőket, miközben a cég központi cella gyára már próbagyártás előtt áll. A CATL a toborzás mellett a Debreceni Szakképzési Centrummal is mélyíti az együttműködését, amelynek keretében ösztöndíjprogramot és közös technikus képzéseket indítanak. Rendkívüli figyelmet fordít a katona növendékekre a Honvédelmi Minisztérium, mert hisz a fiatalokban. Hangzott el a debreceni Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévzáró ünnepségén. Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter bejelentette, hogy aláírta az iskola területén felépülő új épület létrehozásáról szóló dokumentumot, így a közbeszerzési eljárások után megindulhat a munka a debreceni intézményben. A tárcavezető kiemelte, hogy a kadét program az egyik legfontosabb ifjúság és honvédelmi nevelési programma Magyarországon. Az iskola igazgatója Fekete András alezredes pedig büszkén tette hozzá, hogy a mintegy 200 tanulóból több mint 100-an részesültek igazgatói és oktató testületi elismerésben az eddigi legsikeresebb tanév végén. Körülbelül 262 millió forintot csaltak ki áldozataiktól a romantikus bűnözők Hajdúbiharban az elmúlt évben. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság beszámolója szerint az online csalások száma 941-ről 947-re emelkedett, és a legnagyobb anyagi kárt az érzelmi manipulációval dolgozó elkövetők okozták. A pszichológus szerint a csalók fiktív profillal, szerelmi ígéretekkel hálózzák be a magányos embereket, majd különböző krízis helyzetekre hivatkozva kérnek pénzt. A szakemberek ezért azt tanácsolják, hogy soha ne utaljunk olyannak, akivel még nem is találkoztunk személyesen. A közölt látványterv nem nyerte el a tetszését sokaknak a debreceni egyetem téri park felújításának ügyében, amely körül politikai és lakossági vita is kialakult. Bács Zoltán rektor elmondta, hogy a park örökségvédelem alatt áll, így a rekonstrukció során kötelező megőrizni a francia kert jelleget. A felújítást a lakossági panaszok is indokolják, mivel a jelenlegi kavicsos talajon nehéz babakocsival vagy kerékpárral közlekedni, és a lépcsőknél hiányzik az akadálymentesítés. A rektor kiemelte, hogy nem betonnal, hanem szilárd burkolattal terveznek, a vélemények megismerésére pedig a napokban egy online kérdőívet indítanak. Budapest nyugati helyett a keleti pályaudvarról indulnak, és oda is érkeznek június 20-ától július 18-áig. A nyírség a Kraszna és a Latorca Intercity járatok karbantartási munkák miatt. A vasúttársaság közlése szerint a debreceni vonalat is érintő módosítások idején a terelt útvonalon közlekedő vonatok Budapest keleti és Szolnok között nem állnak meg. Az utazóknak a csaknem egy hónapos időszakban érdemes lesz még indulás előtt alaposan tájékozódniuk a módosított menetrendről. A blokklánc technológia és a kriptoeszközök jogi hátteréről, valamint a kapcsolódó bűncselekményekről tartottak szakmai képzést a hajdúbihari igazságügyi dolgozóknak. A debreceni törvényszék által szervezett oktatáson a bírák és a bírósági titkárok a kriptopiac elméleti alapjai mellett olyan büntetőjogi vetületeket is áttekintettek, mint a digitális valuta alapú csalások, a pénzmosás és a zsaruló vírusok elleni bizonyítékgyűjtés. A résztvevők gyakorlati eset tanulmányok keresztül vizsgálták a téma polgári jogi és adózási vonatkozásait is, különös tekintettel a kriptoeszközöket érintő öröklési kérdésekre, a végrehajtási eljárásokra és a vagyonmegosztásra. Sikeresen lezajlott a közbeszerzési eljárás a Hajdú-Böszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervezési munkáira. A Hajdú-Böszörményi önkormányzat kiírását egy mérnöki és tanácsadó Kft. Nyerte el, mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A közbeszerzési értesítő szerint a nyertes feladata a meglévő engedélyezési tervek korszerűségi felülvizsgálata és a kiviteli tervek elkészítése lesz több mint 6700 méter hosszúságban Debrecen Józsa közigazgatásában. Határáig. Súlyos szexuális bűncselekmények miatt vett őrizetbe a rendőrség két hajdúbihari pedagógust, akik egymástól függetlenül molesztálták a felügyeletükre bízott gyerekeket. A nyomozás adatai szerint a férfi és a női szexuális tevékenységre vett rá két 12 év alatti tanulót. Az összehangolt hatósági akció során a férfit május 26-án egy benzinkúton, míg a tanárnőt június 10-én fogták el, a bíróság pedig azóta mindkét gyanúsított letartóztatásáról döntött.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
4: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Kozák Luca szoros csatát vívott Százgáton az osztravai atlétikai versenyen. Nemrég 4 év után javított az országos csúcsán a debreceni atléta, most attól 1/10 elmaradva az 5. lett. 11 századra volt az első helytől, ami egy gold versenyről lévén szó jó teljesítménynek számít. Az idő teljesen jó, 80-an belül nem sokszor futottam, de a legnagyobb pozitívum tényleg az, hogy 1/10 belül voltam az élmezőnyhöz, mondta Kozák Luca. Takács Boglárka kicsit messzebb volt a 100 méter síkot megnyerő lengyel Éva Szvobodától, Kozákhoz hasonlóan ő is az 5. helyet szerezte meg. Véget ért a 4 hetes pihenő, a DVSC megkezdi a felkészülést a 2026-27-es idényre. A labdarúgókra szerdán és csütörtökön különböző felmérések, alapos tesztek és orvosi vizsgálatok várnak, csütörtökön délutántól pedig már pallagon tréningeznek a keret tagjai. Feladat bőven akad, hiszen a Gertrenbel vezette új edzői stábnak nem csak a bajnokságra, hanem a nemzetközi porondra is fel kell készítenie a lokit. A Debrecennek 3 párharcot kellene nyernie a liga szakaszba jutásért. A DVSC eddig 4 új játékos érkezését jelentette be, Laz Boskovics, Leon Mirtály, Macsó Máté és Rotem Keller egyaránt erősítést jelenthet. 8 közé jutott Franciaországban az Európa-bajnokság első napján, a férfi párbajtőrözők között Andrássy Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszókat mindhárman elveszítették. A debreceni Battai Sugár a negyed döntőben az olasz Toritól kapott ki 15-7-re, így a 8. helyen végzett. Az Európa-bajnokság Antonyban szerdán a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni viadalával folytatódik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Debrecenben és a környező településeken szerdán a napsütés többször zavarhatják felhők, és elszórtan keleten több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északnyugatira forduló szél többfelé élénk lesz, napközben 25 és 31 fok közötti értékeket mérhetünk.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. csak jó zene.

0: navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenkinek! Kiemelten figyelmet érdemlő hely a 33-as bevezető szakasza. Egy sáv járható mindkét oldalból. A burkati jelfestést végzik, illetve a parkosítást. Itt nagyon-nagyon fölhívnám a figyelmet, hogy mindenki óvatosan közlekedjen. Illetve, ami még egy kicsit aggasztó, a Piac utca és Erzsébet utca kereszteződésében szintén még szűkítettek rajta, mert a munkálatokat úgy végzik, hogy nagyon-nagyon nehezen lehet elférni. Már a kamionokat el is terelték, és a buszokat is onnan. Hát ezeket a helyeken nagyon-nagyon figyeljünk. Egyébként a városban rendesen, normálisan lehet közlekedni, tehát nincs fennakadás. Ezeken a helyeken nagyon vigyázzunk. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenki számára.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: további vidám rádiózás mindenkinek a Sunshine FM-mel. 25 fok van, ettől sokkal melegebb ma nem is lesz, ugye hidegfront vonul át az ország felett, ami majd keleten hagyja el Magyarországot, de nem kell aggódni, nem tart sokáig a lehűlés. A nyári szünet első hétvégéjén már visszatér a strandidő, 35-36 fok is lehet, innentől kezdve napról napra egyre melegebb és melegebb lesz, hozzánk pedig már úton vannak a legfrissebb hírek, amíg pedig megérkezik, még hangos is, mert jön egy remek dal.
1: 93.5 Sunshine FM.

0: pedofilia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 55 taxi és Uber Taxi.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
1: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
5: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
2: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Módosítanák a titkos örökbefogadással érintett gyerekek egészségügyi adatkezelését. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a kisfiút felrúgó karata edző ügyében. 1 milliárd forint felett jöhetne az új vagyonadó. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Újra szabályozná az egészségügyi minisztérium azoknak a gyerekeknek az egészségügyi adatkezelését, akik titkos örökbefogadással kerülnek új családba. A kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat célja, hogy az örökbefogadás után a gyerekek korábbi egészségügyi előzményei is biztonságosan elérhetőek legyenek az ellátásukhoz, miközben nem sérül a vér szerinti és az örökbefogadó szülők anonimitása. A tervek szerint az örökbefogadás előtt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat anonimizálva adná át a gyermek esztében elérhető dokumentációját az örökbefogadóknak. Ezeken az iratokon nem szerepelne sem a gyermek korábbi neve, sem a vér szerinti szülők adatai. Az örökbefogadás után a dokumentum csomagot a szülő adná tovább a kezelő orvosnak, aki előzményként rögzíteni azt. A minisztérium szerint a módosítás azért fontos, mert egy gyermeknek már az örökbefogadás előtt is lehetnek szerteágazó egészségügyi előzményei, ezek ismerete pedig kulcsfontosságú a megfelelő ellátáshoz. A javaslathoz június 23-áig lehet észrevételeket tenni. Súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a karate edzőnek az ügyében, aki tavaly nyáron felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. Az 56 éves A. Tibort első fokon 1 év 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték súlyos testi sértés kísérlete miatt, emellett 5 évre eltiltották a karate tevékenységtől és pénzbüntetést is kapott. Az ügyészség szerint ugyan a gyerek nem sérült meg, de reális esélye volt annak, hogy 8 napon túlgyógyuló gerincvelő sérülést szenvedjen. Ezért azt kérik, hogy a bíró a vádirat mindkét pontjában mondja ki bűnösnek az edzőt, és szabjon ki végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint végleges foglalkoztatástól eltiltást. Az ügy nagy felháborodást váltott ki, miután nyilvánosságra került a felvétel, amelyen a férfi olyan erővel rúgja ki a kisfiú lábát, hogy a gyerek a fejére esik. Az edző korábban bocsánatot kért, később viszont azt mondta, nem akart sem fizikai, sem lelki sérülést okozni. Már nem csak politikai ötletként, hanem konkrét gazdaságpolitikai irányként jelenik meg a vagyonadó bevezetése Magyarországon. A jelenlegi tervek alapján az új adó nem az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érinthetné, évi 1%-os teherrel, akár már 2027-től. A költségvetés több 100 milliárd forintos bevétellel számolhat, ennek jelentős részét pedig a vállalkozói vagyonok adóztatásából várnák. A legnagyobb kérdés éppen az, hogy hogyan értékelnék a céges tulajdonrészeket, különösen a nem tőzsdei vállalkozások esetében. Magyar Péter korábban a svájci modellt emelte ki példaként, ahol a vagyonadó régóta működik, és a cégek értékét a vagyonuk és a nyereség termelő képességük alapján határozzák meg. A tervek ugyanakkor több vitát is kiváltottak. Csányi Sándor és Zsidai Viktor is fenntartásokat fogalmazott meg, főként az igazságosság és a magyar vállalkozások versenyhelyzete miatt. A részletszabályok egyelőre nem ismertek, de az már látszik, hogy a készülő vagyonadó a magyar adórendszer egyik legnagyobb átalakítása lehet. Mindy Sarszó, az állami számbevőszék elnöke a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Az ÁSZ azután lépett, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be Bíró Ferenc ellen hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék indoklása alapján ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárhatják az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését. A vád szerint Bíró Ferenc többek között jogosulatlanul használhatta a hatóság szolgálati autóját, korlátozhatta az igazságosság más tagjait, vitatott szerződéseket köthetett brüsszeli tanácsadó cégekkel, valamint külföldi küldetések során jogosulatlan kiadásokat számolhatott el. Az ügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is indítványozott. Az eljárás a bíróságon folytatódik.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Záporok, zivatarok frissíthetnek, most térségünkben időnként több felhő zavarhatja a napsütést, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a maximum a 27 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1. Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zenék, még
1: ez a Juice.
2: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
0: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: Csak jó zene.
2: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

0: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Around the world.

0: rádiózó Sunshine FM-mel a továbbiakban is, ez már utolsó közös óránk, és kedves közlekedők, nem elfelejteni, hogy bárhol megállíthatnak titeket most ezen a héten a rendőrök, hiszen 21-ig Rotpol alkohol és drog elnevezésű akció zajlik a magyar utakon is, és ahogy a nevében is benne van, amikor megállítanak, biztos, hogy megfújatják veled a szondát. Így tettek velem is reggel, bár egy picit mókás is volt ez a szitu, de hogy lehúztam az ablakot, a rendőr kollega látta, hogy ott ül hátul a bölcsis és az óviskorú gyerekem, tehát általában ugye az apák nem szoktak ezelőtt inni, mielőtt elvinnék a gyerekeket, bár a mai világban már sosem lehet tudni, én becsületesen megfújtam, aztán mentem a dolgomra. Na de, megyünk mi is tovább a dolgunkra, mert itt van a ma reggel egyik legjobb pillanata.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor a másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most, nem tudsz két dologra
3: központosítani. Most nyert értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket. Bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
2: Én egyet nem értettem, például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeresen, és miért nem milliómos? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
3: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosat, az nagyon sok fülvakarás.
2: Hát akkor még 5 forint sokat ér. Oda mész a pénzt, és nyertessék arra, hogy Marika nézés, és már közelebb hajolni, hagyj vegyél, mert 5 forint még hiányzik.
3: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab 5 forintos, rolliznám, és akkor...
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
4: Zenei összeállítás.

amit megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem. Sunshine FM.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Nézd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Gondoltad volna, hogy déd nagyanyáink korában a festett arc még komoly botránynak számított, a kölnis illatosítás pedig igazi luxusnak? Június 21-től a Sóstói Múzeum faluban egy rendkívül izgalmas időszaki kiállítás nyílik, amely a paraszti tisztálkodást és a polgári szépségápolási divatot mutatja be. November közepéig akár jó élonka eredeti fésülködő asztalát is megcsodálhatod a skanzenben. Készen állsz egy kis vérpesdítő, hamisítatlan latin életérzésre, ahol garantáltan nem maradhatsz ülve? Június 19-én a debreceni Nagyerdei víztoronykertben a legendás Fiesta zenekar hozza el a legnagyobb slágereit egy fergeteges élő show formájában. Hajd, hogy átjárjanak a forró ritmusok a víztorony tövében, és indítsd be a nyarat egy hatalmas, felejthetetlen bulival.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: ne tekerj tovább, mert a Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Jön a Sunshine Boom, a nagy bummolás. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd. Boom!
1: Ha eltalálod a robbanás pillanatát, 25 ezer forintos utalványok várnak rád a Praktikertől, az M3 Outlettől, a Natur Cleaningtől és a Mendi Shape & Bodytól. Minden játékos fődíjra is esélyes. Wellness hétvége az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy klíma az új ház Farmkertől.
0: Amikor szólunk, hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét. Robbanj be a játékba! Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummol.

Juice-ban eddig szóltak a kedvencek. Pár perc múlva már jön is a friss hírek, aztán berobban az éterbe Roli, és a mai Sunshine délután remélem rajtunk marad majd a rádió, a megszokott műsorelemekkel, játékokkal, nagyon fontos és hasznos hírekkel, jó tanácsokkal. Jön kollégám a helyemre ide a mikrofon mögé, én pedig a szokott időben holnap délelőtt ismét jelentkezem Juice-zal 10-től. Várlak! Váci Zoli pedig már a búcsúzik. További csodás napot kívánok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM. Ez reklám volt. Sunshine FM-en.
2: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz ezer kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetnek kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Irat ismertetéssel, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott Molnár Gusztáv tárgyalása a gödöllői járásbíróságon. A színészt azzal vádolják, hogy évekkel ezelőtt ittas állapotban többször megütötte a kiskorú fiát, akivel a vád szerint az apa alkohol problémái miatt egyre inkább megromlott a kapcsolata. A keddi tárgyaláson iskolapszichológusokat is meghallgattak, akik arról beszéltek, hogy a gyereket megviselték a családi konfliktusok, és szorongást érzett az apjával kapcsolatban. A bíróság szakértőket is meghallgatta. Molnár Gusztáv állapotáról elhangzott, hogy a színész több mint 400 napja alkoholmentes, ugyanakkor egy újabb trauma megingathatja az elhatározásában. Az ügyészség a perbeszédben azt kérte, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést, a védelem pedig arról beszélt, hogy Molnár Gusztáv próbálja helyrehozni korábbi tetteit, és számára az igazi büntetés a fiával megromlott kapcsolata.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Záporok, zivatarok frissíthetnek, most térségünkben időnként több felhő zavarhatja a napsütést, több helyen alakulhat ki zápor, zivatar, a maximumok 27 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: go! Indul egy újabb közös délután a Sunshine FM-en. Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 2:04 várom a friss útinfókat, üzeneteket Nyíregyházen a Tiszavasvári mérnek, Debrecenben pedig a Mikepércsi úton. A Sunshine 25-ös játékunk is mindjárt jön, tessék fülelni.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Harry Styles a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szólít a szerdánkban. Sikernaptározunk, mert ma hosszú távú sikernapja van. Ez a nap pedig arra emlékeztet bennünket, hogy ha igazán fontos eredmények ritkán születnek, akkor azt érdemes mindenképp megélni. A sikerhez sokszor türelem, kitartás, valamint következetesség kell. Egy jó döntés, egy apró lépés, egy becsülettel elvégzett feladat ma talán még látványosabb, de később még nagyobb eredmény is várhat majd belőle. Ma érdemes átgondolni, mi az a cél, amiért hosszabb távon is tenni szeretnénk. Nem kell mindent egyszerre megoldanunk, elég, ha ma is haladunk egy kicsit előre. Ezeket kaptuk Liszka Judittól, köszönjük szépen a tanácsokat. Sunshine 25-ös játék mindjárt, most pedig Bibi Rexa énekel.

eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játékba!

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past.
1: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Ray Dalton és a Blood Running a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, hello mindenkinek, útinfókkal folytatjuk. Köszönöm Bella Weinberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Tiszavasvári úton mérnek a rendőrök. Legyünk mindenképp körültekintőek. Szintén várják a hatóságok a szabálytalankodókat. A négyesen a Téglási kút közelében, így ott is csak megfontoltsággal tessék haladni a 60-as táblánál. Debrecenben pedig korábban a Mikepércsi úton mértek. Ha bármi infó van, akkor várom a továbbiakban is. 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Shine bright like a diamond.

0: Empire of the Sun és a Walking on the Dream a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól is, a Sunshine 25-ös játékunkkal folytatjuk, az ötödik telefonálót pedig rögtön kapcsolom adásba.
1: Jó napot kívánok, játékra jelentkeznék, ha
0: jó
1: lehet.
0: Napot kívánok, egy nevet kérhetek?
1: Hamar József.
0: Szervusz József, merre vagy éppen?
1: Éppen, hát éppen nem dolgozok, ide haza vagyok, de viszont Fehér megyéből telefonálok, Fehérvár mellől.
0: Onnan hallgatod hát a Sunshine-t?
1: Így van, így van.
0: Köszönjük szépen. Na hát ötödik vagy, gratulálok!
1: Köszönöm szépen!
0: Így benne vagy a játékban. Kezdjük elsőként azzal, hogy mi a Sunshine FM szlogenje.
1: Sunshine FM csak jó zene.
0: Így van, így akkor át is adom a terepet. Neked megvan nagyjából a játék lényege, hogy mikor kell bumolni?
1: Valamikor, ja. Fenképbe leszek.
0: Jó, oké. A rádiót szerintem nyugodtan lehalkíthatod magad mögött, hogy ne zavarjon.
1: Bluetooth-ról megyek, úgyhogy le is lehalkítom, de most bejöttem a konyhába, igen.
0: Jó, oké. Így hallok?
1: Hát... Bum!
0: Áj, nem jó. Még lett volna egy pár másodperc. Mindjárt megnézzük. Sajnos ez hosszabb volt. Aj, nagyon sajnálom, de azért egy napi nyeremény azért a tiéd, a Sunshine FM jó voltából egy ajándékcsomag. Köszönöm, vigyázz magadra, szép délután. Szia, szia.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
5: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
4: a Summer Open Air Partival.
5: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
4: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
5: Ez nagyot fog szólni.
4: Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
0: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
7: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
6: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
8: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
9: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
10: Igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpár forgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munka része lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamerafelvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica a jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás, a gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél néhol felfrissülés hoz a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, kiváló zenékkel, valamint ebben az órában kódjáték is jön, majd így érdemes ülelni. Ha bármi infó van, akkor várom 0620 316 3000. Kezdünk elsőként Olivia Dinnel, jön a Man I Need.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: kép.
1: Az Aria is a Four Moods, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene, szolítam szerdánkban is. Az időjárásról nem nagyon tudok mit mondani. Délelőtt még ragyogó napsütés, most pedig eső. Mindegy, játék jön. Ez egy tuti biztos dolog. Az Ossis Burger Sunshine menüjét ma szintén valaki megkaparinthatja, akinek a telefonszámában ott lapul a 17-es. SMS Viber 0620 316 3000. Várom a kódjáték szót, sok sikert!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádióban. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Dr. Béres és Mangorász párosa után pedig érkezik Kata a mai sahoroszkópokkal. Szia!
2: Szia, Roli! A kos örömmel végez egy házi munkát. Szeret mindig valamin változtatni, javítani, mert jó látni otthon a szépülését. És az ilyen jellegű munka ki is kapcsolja. Amennyiben a bika tervei nem pont úgy alakulnak, ahogy szeretné, álljon meg egy kicsit, és tervezze újra a napját. Néha az élet nem várt utakra sodor bennünket, és ez mindig tartogat izgalmakat és sikereket is. Az ikrek most térjen át a régiről az újra, és ne ijedjen meg a kezdeti nehézségektől, a családját pedig szépen, fokozatosan szoktassa hozzá a változáshoz. A rák számára a mai nap új lendületet és gyors döntéseket hozhat, könnyebben veszi az akadályokat is, de figyeljen arra, hogy ne siessen el fontos beszélgetéseket. Ha az oroszlán egyik közeli ismerőse képtelen dönteni, segítsen neki, de ne ön hozza meg helyette a döntést, csak vezesse rá őt a megfelelő megoldásra. A szűz azt fontolgatja, hogy elköltözik valahová, talán a világ végére. No, mielőtt csomagolna, lehet, hogy csak az otthonát kellene átrendeznie egy kicsit, vagy végre utaznia egyet. Szüksége van egy kis környezetváltozásra. A mérleg a kora reggeli órákban eredeti ötletek terén felettébb termékeny lehet. Használja ki a kedvező hatásokat, estére pedig akár új karriercélt is kitűzhet maga elé. A Skorpió ma tartsa meg a véleményét. Ugye ismeri a mondást, ne szólj szám, nem fáj fejem. A nyilas utazását próbálja meg elhalasztani, valószínű otthonában most nagyobb szükség van önre, és ha lehet, kerülje a forgalmat is, inkább ne üljön autóba. A bak életében valami váratlan meglepetés, valami váratlan fordulat történhet, de ez a változás most mindenképpen pozitív lesz, még ha nehéz lesz is hozzászokni. A vízöntő viseljen bátran színeket, egyéniségeit sokkal jobban kibontakozhat, pozitív, optimista ember benyomását keltheti, és garantáltan felhívja magára a figyelmet. A halak néha meglepődik azon, hogy milyen remek barátai vannak. Ma is megtapasztalhatja szeretetüket, figyelmüket, és ez jó érzéssel tölti el.
0: Sunshine FM Astro.

Damiano David és Tyler Párossal, ez volt a Talk to Me a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, és Dénesnek pedig gratulálunk, övé a Sunshine menü, ma az Ossis Burger jó voltából, ugye a mai nyerőszám a 17-es volt a kódjátékban, gratulálunk még egyszer. A Hooligans-szel zárom az óránkat, ez a Paralicsom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön, jön, jön a nyár egyik legnagyobb durranás.

0: és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
5: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, kedvező az időjárás térségünkben. Nagy figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél, hisz gőzerővel tartanak a munkálatok, amik több vármegyét is érintenek. Hajdú és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye területén is útépítési munkaterületek, több kilométeren keresztül kell számítani, forgalom és sebesség korlátozása, és az előzés is tiltva van. Nagyon fontos, hogy a gépjárművezetők a kihelyezett közötti kereszttáblákat vegyék figyelembe. Több helyen mérik munkaterületnél a sebességhatárokat is, a rendőrség mindent megtesz annak érdekében, hogy biztonsággal dolgozzanak, a munkálatok idejére a forgalom és sebességkorlátozást a gépjárművezetők pedig igenis vegyék komolyan és figyelembe. A város területén közműhelyreállítási munkálatok több helyen, ami érinti elsősorban a mellékút alsóbrendi útszakaszon közlekedőket, és arra is ügyeljenek a kerékpárosok. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és biztonságos célbaérést.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia céges használatáról tartottak szakmai fórumot Debrecenben. Visszautasította róla megjelent állításokat a Mastergot. Ingyenes kiadvány mutatja be a Debrecen és Nagyvárad közötti kerékpáros útvonalat. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia vállalatokra gyakorolt hatásáról és a kis- és középvállalkozások digitalizációjáról tartottak szakmai konferenciát Debrecenben. A rendezvényen elhangzott, az AI már a munkavállalók mindennapjaiban is jelen van, a cégek pedig egyre több területen használják a gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében. Pap László polgármester kiemelte, Debrecenben erős a multinacionális nagyvállalatok jelenléte, ezért a helyi KKV-k számára kulcskérdés, hogy a digitalizációval javítani tudják hatékonyságukat és versenyképességüket. A fórumon Polerecki Andrea digitalizációs államtitkár arról beszélt, hogy önmagában az AI eszközök használata még nem jelent valódi technológiai innovációt. A cégeknek szervezeti szinten is fel kell készülniük a változásra, és megfelelően kell kommunikálniuk a munkavállalók felé. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia akkor jelenthet valódi versenyelőnyt, ha tudatos vállalati működésbe illesztik. Közleményben reagált a Mastergood a sajtóban és a közösségi médiában megjelent állításokra. A debreceni Bárány család tulajdonában álló vállalat azt írta, valótlan, hogy 200 ezer forintos fizetéseket adnának, ahogy az is, hogy csak úgy kiengedik a mosdóba a dolgozókat. A cég szerint a Mastergood cégcsoport és integrációja közel 4000 embernek ad munkát Magyarországon, munkatársaik 85%-a magyar munkavállaló. A teljes fizikai állomány átlagos bruttó keresetét 627 ezer forint fölé, az átlagos nettót pedig több mint 450 ezer forintra teszik, műszakpótékkal és túlórákkal együtt. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a külföldi munkavállalók foglalkoztatását nem az alacsony bérek, hanem a munkaerőhiány indokolja. Közleményükben kitértek arra is, hogy 2025-ben összesen 16,85 milliárd forint adót, járulékot és egyéb közterhet fizettek, az állami támogatásokat pedig beruházásokra, nem működésre vagy osztalékra kapták. Ingyenes kiadvány segíti azokat, akik két keréken fedeznék fel a Debrecen és Nagyvárad közötti útvonalat. A megyeházán bemutatták a két keréken Debrecentől Nagyváradig, valamint a kézműves kultúrák fenntartása című köteteket, amelyek a román-magyar határon átnyúló kulturális központ pályázati keretében készültek. A kerékpáros kiadvány a Debrecen és a Nagyvárad közötti útvonal mentén található települések történetét, természeti és épített örökségét, kulturális életét és gasztronómiáját mutatja be. Amint 80 kilométeres szakaszon pihenőhelyek is vannak, és nagyobb szintkülönbségekkel sem kell számolniuk a bringásoknak. A kézműves kultúrákról szóló kötet a térség hagyományos szakmáit is ismerteti. A kiadványok magyar, román és angol nyelven is elérhetők, összesen 4000 példányban nyomtatták ki őket, de a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat weboldalán online is megtalálhatók. Jó. Karbantartási munkát végez Debrecenben az Opus Titarsa Klaipeda utcán. A társaság június 18-án 9 és 15 óra között a páratlan oldalon, a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon cserél közvilágítási beton oszlopokat, ha azok nem megfelelő műszaki állapota miatt. A munkavégzés idején forgalom elterelésre kell számítani, a szükséges jelzéseket a kivitelező kihelyezi. A balesetek elkerülése érdekében a Klaipeda utcai buszmegállót 9 és 13 óra között lezárják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban nem érkezik front, de a melegedés hatása lehet most a szervezetünkre. A szélesebb tájakon fejfejes migrén, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok a következő napokban 27-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, 4:04 Nyíregyházán tessék vigyázni a Tüzér utcán, Debrecenben pedig a hatóságok korábban a Domokos Lajos utcán várták a szabálytalankodókat. Kezdünk elsőként Benson Boone-nal, ez a Mystical Magical.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: My name is Benson Boone.

0: Swedish az Mafia és a Wait So Long a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól. Hello mindenkinek, további klassz délutánt kívánok, és mindjárt majd friss útinformációkkal is folytatjuk. Most viszont énekel Ed Sheeran, aki nemrég bejelentette, hogy a jelenlegi turnéja után ismét hosszabb szünetet tart majd a zenei pályán, hogy teljes figyelmét a gyerekeinek szentelhesse. Nálunk a folytatásban ő énekel, itt a Thinking Out Loud.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
1: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést útinformációkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Gábor Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházán korábban a Tünde utcán látta a rendőröket. Szintén nyíregyházi információ, hogy a hatóságok a Tüzér utcán is figyelték a szabálytalankodókat, érdemes majd csak megfontoltan közlekedni. Téglás, valamint Hajdúatház között az Alkotmány utcában is mérnek a biztos urak, illetve Debrecen belvárosában is több pontban várják a szabálytalankodókat, ilyen például a Domok Kossz-Lajos utca, valamint a Töhötöm utca is. Ha egyéb infód van, akkor természetesen ma is várom majd SMS, telefon, Viber 20 3 16 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mindig változatos zenéket adtok, és mindig friss híreket szolgáltok a kedves hallgatóknak, úgyhogy imádlak benneteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság hírei a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. A figyelem elsősorban Portugáliára irányul, hiszen a világbajnokság tegnapi játéknapján Kylian Mbappé, Erling Haaland és Lionel Messi is gólokkal mutatkozott be. Magyar idő szerint este 7 órakor Portugália a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen kezdi meg a világbajnokságot. A papírforma az európaiak mellett szól, sőt, a portugálok számára kulcsfontosságú lehet a jó rajt egy olyan csoportban, ahol később Kolumbia is komoly ellenfélnek ígérkezik majd. Este 10 órától az Anglia-Horvátország mérkőzés következik, ez a nap legrangosabb és a csoportkör egyik legrangosabb párosítása, hiszen két olyan válogatott csap össze, amely az elmúlt években rendszeresen a nagy tornák egyenes kieséses szakaszának szereplője volt. A két csapat legutóbb világbajnokságon a 2018-as torna elődöntőjében találkozott, akkor a horvátok hosszabbítás után 2-1-re győztek. Hajnali 1 órakor Gána és Panama mérkőzik meg egymással, a papíron kiegyenlítettnek tűnő összecsapáson. Mindkét együttes abban bízhat, hogy egy győzelemmel nagy lépést tesz a továbbjutás felé. A játéklapot magyar idő szerint hajnali 4 órakor az Üzbegisztán-Kolumbia találkozó zárja. Ez egy történelmi mérkőzés lesz, hiszen Üzbegisztán először szerepel labdarúgó világbajnokságon. A közép-ázsiai együttes futballtörténelmének legnagyobb mérkőzésén azonnal egy erős dél-amerikai ellenféllel, Kolumbiával találja magát szemben. Nem lesz könnyű feladatuk, és hogy mire jutottak, és a többi mérkőzés milyen eredménnyel zárult, azzal természetesen holnap reggel jelentkezünk.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Ready or not, here I come, where you at, the night is young. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Ne.

0: akkoriban crazy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jön, jön, jön a nyár egyik legnagyobb durranás.

0: nagyot fog szólni.
1: Jegyek aquaticum.hu.
2: Június 11-e és 13-a között érkeznek a GSV napok, a legjobb ajánlatokkal és a legnagyobb választékkal. Kiemelt akciók több ezer termékre, nyílászárók, fürdőszobai megoldások, jacuzzik, építő és tetőfedő anyagok, valamint kerti újdonságok várnak egy helyen. Szombaton főzés, gyerekprogramok, hosszított nyitvatartás és igazi vásári hangulat gondoskodik róla, hogy az egész család jól érezze magát. GSV napok. Június 11-től 13-áig Debrecenben, a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
4: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
5: Van valami egészen különleges Debrecenben.
3: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
5: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
3: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
5: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM, csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
3: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt. A 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpár forgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munkarésze lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamera felvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenbe látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezettnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás. A gomolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél néhol felfrissülés hoz a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk 4 perccel, az Ajdákat, valamint a Laurákat is tanéltesse, mai június 17-én ők ünnepelnek. Pörög tovább a Sunshine délután, hozom mindjárt a pénzügyi perceket, kezdünk elsőként a Drakulával, köszi, hogy velem rádiózol.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak józan.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a deviza számlanyítása, ha több időt töltünk külföldön? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Egy hosszabb ideig tartó külföldi tartózkodás során a deviza számla segíthet abban, hogy elkerüljük az árfolyam ingadozásokat, az adott napi váltási költségeket megspórolhatjuk, de akár választhatjuk az azonnali devizaváltást is. Ha kedvezőek a váltási kondíciók, akkor akár árfolyam nyereséget is realizálhatunk, összességében pedig akár a nyaralást is olcsóbbá tehetjük.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor a másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most nem tudsz két dologra
5: összpontosítani. Most értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket. Bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
4: Én egyet nem értettem például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeresen, és miért nem milliómos? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
5: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosra, az nagyon sok fülvakarás.
4: Hát akkor még 5 forint sokat ér. Oda mész a pénzt, és játessék arra, hogy Marika Dénis, jessék már közelebb hajolni, hagyj vegyél, mert 5 forint még hiányzik.
5: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab, 5 forintos rollnéznám, és akkor...
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: My Smith és a Stargazing után pedig programajánlók jönnek ma is Katától. Szia!
3: Szia, Roli! Gondoltad volna, hogy déd nagyanyáink korában a festett arc még komoly botránynak számított, a kölnis illatosítás pedig igazi luxusnak? Június 21-től a Sóstói Múzeum faluban egy rendkívül izgalmas időszaki kiállítás nyílik, amely a paraszti tisztálkodást és a polgári szépségápolási divatot mutatja be. November közepéig akár jó élonka eredeti fésülködő asztalát is megcsodálhatod a skanzenben. Készen állsz egy kis vérpesdítő, hamisítatlan latin életérzésre, ahol garantáltan nem maradhatsz ülve? Június 19-én a debreceni Nagyerdei víztoronykertben a legendás Fiesta zenekar hozza el a legnagyobb slágereit egy fergeteges élő show formájában. Hajd, hogy átjárjanak a forró ritmusok a víztorony tövében, és indítsd be a nyarat egy hatalmas, felejthetetlen bulival. Jó szórakozást a programokhoz!
2: Nagyon köszönjük, a Black Eyed Peas-szel megyünk tovább itt a délutánunkban.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

Miley Cyrus és az End of the World a kedvencek között itt a szerdánkban, és 6 órához érkeztünk, így véget ért a közös műszakunk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Viszont ne feledd, hogy 6 óra után indul ma is a 2 órás élő esti kívánság műsor. Norbi majd várja a zenei kéréseket egymás után 0620-316-3000, illetve pörög majd tovább a Sunshine 25-ös játékunk is, így érdemes folyamatosan fülelni és figyelni a felhívó spotot. Az óránkat pedig a halott pénzzel zárom, jön a Jude Blue-val közös, mielőtt megismertelek, mi pedig holnap 2-kor folytatjuk.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázzene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
3: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
4: Ez nagyot fog szólni.
3: Jegyek aquaticum.hu.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
5: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
6: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Módosítanák a titkos örökbefogadással érintett gyerekek egészségügyi adatkezelését. Súlyosabb büntetést kér az ügyészség a kisfiút felrúgó karata edző ügyében. 1 milliárd forint felett jöhetne az új vagyonadó. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Újra szabályozná az egészségügyi minisztérium azoknak a gyerekeknek az egészségügyi adatkezelését, akik titkos örökbefogadással kerülnek új családba. A kormány honlapján társadalmi egyeztetésre bocsátott javaslat célja, hogy az örökbefogadás után a gyerekek korábbi egészségügyi előzményei is biztonságosan elérhetőek legyenek az ellátásukhoz, miközben nem sérül a vér szerinti és az örökbefogadó szülők anonimitása. A tervek szerint az örökbefogadás előtt a területi gyermekvédelmi szakszolgálat anonimizálva adná át a gyermek ESZT-ben elérhető dokumentációját az örökbefogadóknak. Ezeken az iratokon nem szerepelne sem a gyermek korábbi neve, sem a vér szerinti szülők adatai. Az örökbefogadás után a dokumentum csomagot a szülő adná tovább a kezelő orvosnak, aki előzményként rögzíteni azt. A minisztérium szerint a módosítás azért fontos, mert egy gyermeknek már az örökbefogadás előtt is lehetnek szerteágazó egészségügyi előzményei, ezek ismerete pedig kulcsfontosságú a megfelelő ellátáshoz. A javaslathoz június 23-áig lehet észrevételeket tenni. Súlyosításért fellebbezett az ügyészség annak a karate edzőnek az ügyében, aki tavaly nyáron felrúgott egy 7 éves kisfiút a szolnoki kalandparkban. Az 56 éves A. Tibort első fokon 1 év 3 év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, súlyos testisértés kísérlete miatt, emellett 5 évre eltiltották a karate tevékenységtől és pénzbüntetést is kapott. Az ügyészség szerint ugyan a gyerek nem sérült meg, de reális esélye volt annak, hogy 8 napon túlgyógyuló gerincvelő sérülés szenvedjen. Ezért azt kérik, hogy a bíróság a vádirat mindkét pontjában mondja ki bűnösnek az edzőt, és szabjon ki végrehajtandó szabadságvesztést, közügyektől eltiltást, valamint végleges foglalkoztatástól eltiltást. Az ügy nagy felháborodást váltott ki, miután nyilvánosságra került a felvétel, amelyen a férfi olyan erővel rúgja ki a kisfiú lábát, hogy a gyerek a fejére esik. Az edző korábban bocsánatot kért, később viszont azt mondta, nem akart sem fizikai, sem lelki sérülést okozni. Már nem csak politikai ötletként, hanem konkrét gazdaságpolitikai irányként jelenik meg a vagyonadó bevezetése Magyarországon. A jelenlegi tervek alapján az új adó nem az 1 milliárd forint feletti vagyonnal rendelkező magánszemélyeket érinthetné, évi 1%-os teherrel, akár már 2027-től. A költségvetés több 100 milliárd forintos bevétellel számolhat, ennek jelentős részét pedig a vállalkozói vagyonok adóztatásából várnák. A legnagyobb kérdés éppen az, hogy hogyan értékelnék a céges tulajdonrészeket, különösen a nem tőzsdei vállalkozások esetében. Magyar Péter korábban a svájci modellt emelte ki példaként, ahol a vagyonadó régóta működik, és a cégek értékét a vagyonuk és a nyereség termelő képességük alapján határozzák meg. A tervek ugyanakkor több vitát is kiváltottak. Csányi Sándor és Zsidai Viktor is fenntartásokat fogalmazott meg, főként az igazságosság és a magyar vállalkozások versenyhelyzete miatt. A részletszabályok egyelőre nem ismertek, de az már látszik, hogy a készülő vagyonadó a magyar adórendszer egyik legnagyobb átalakítása lehet. Mindis László, az állami számbevőszék elnöke, a fővárosi törvényszéken kezdeményezte az integritás hatóság elnöke jogviszonyának megszüntetését. Az ÁSZ azután lépett, hogy a központi nyomozó főügyészség vádiratot nyújtott be Bíró Ferenc ellen hivatali visszaélés és közokirat hamisítás miatt. Az állami számbevőszék indoklása alapján ezek olyan bűncselekmények, amelyek kizárhatják az integritás hatóság elnöki tisztségének betöltését. A vád szerint Bíró Ferenc többek között jogosulatlanul használhatta a hatóság szolgálati autóját, korlátozhatta az igazságosság más tagjait, vitatott szerződéseket köthetett brüsszeli tanácsadó cégekkel, valamint külföldi küldetések során jogosulatlan kiadásokat számolhatott el. Az ügyészség szabadságvesztést, pénzbüntetést és 23 millió forintnyi vagyonelkobzást is indítványozott. Az eljárás a bíróságon folytatódik.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
3: Az MNB angolfont deviza közép árfolyama az előző napok erős gyengülését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angolfontot 404, az eurót 349, a svájci frankot 379, az amerikai dollárt 301 forintos áron jegyezte a bank.
4: Sportírek a Sunshine FM-en, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Közös bemelegítés, kosárra dobás, létrás feladat, csak néhány program az Ovi Kosár Kupanyíregyházi állomásának feladatai közül. 6. alkalommal szervezte meg az eseményt az Ovi Sport Közhasznú Alapítvány, a Nyíregyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. A város óvodáiból örömmel jöttek a gyerekek, a szervezők pedig abban bíztak, hogy sok fiatal a jövőben is rendszeresen sportol majd. Az eseményen ott voltak a Hübner Nyíregyháza BSI játékosai is. Az ovisok remekül érezték magukat, a nap végén pedig mindenki ajándékokkal és éremmel térhetett haza. Nyolc közé jutott Franciaországban az Európa Bajnokság első napján, a férfi párbajtőrözők között András Vitt Tibor, a női kardozók mezőnyében pedig Battai Sugár és Szűcs Luca, ám az éremért vívott asszókat mindhárman elveszítették. A debreceni Battai Sugár a negyed döntőben az olasz Toritól kapott ki 15-7-re, így a 8. helyen végzett. Az Európa-bajnokság Antonyban szerdán a női tőrözők és a férfi kardozók egyéni viadalával folytatódik. Kozák Luca szoros csatát vívott Szász Gáton az osztravai atlétikai versenyen. Nemrég 4 év után javított az országos csúcsán a debreceni atléta, most attól 0,1-del elmaradva az 5. lett. 0,11-ra volt az első helytől, ami egy gold versenyről lévén szó jó teljesítménynek számít. Az idő teljesen jó, 80-an belül nem sokszor futottam, de a legnagyobb pozitívum tényleg az, hogy 0,1-en belül voltam az élmezőnyhöz, mondta Kozák Luca. Takács Boglárka kicsit messzebb volt a 100 méter síkot megnyerő lengyel Éva Szvobodától, Kozákhoz hasonlóan ő is az 5. helyet szerezte meg. A kitartásról, a küzdelemről és a nehéz helyzetekből való felemelkedés lehetőségeiről beszélt a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Bencs László szakképzőiskola diákjainak Zsiga Melinda kickbox bajnok és edző. Az előadó személyes történetén keresztül mutatta meg, hogy a nehéz indulás és a kihívások ellenére is elérhető a siker. A beszélgetés középpontjában a kitartás, az önbizalom, a céltudatosság és a folyamatos fejlődés állt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk térségünkben, sok napsütésre van kilátás, a gomolyagból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: 3, 2, 1, Köszi Betty a legfrissebbeket. 7 perccel este 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, és hamarosan jön a bummos játék is, úgyhogy füleket hegyezni. Jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000. Kezdünk Loyal.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

most eljött a te pillanatod. Hívd a 0620 316 3000-et, legyél az ötödik betelefonáló, mondd a Sunshine FM szlogenjét, és robbanj be a játék.

0: a New Level Empire, méghozzá Wolf Katival kiegészülve, és ez volt tőlük a Nem Elég az előző percekben itt a Sunshine-on. Hát kellemes estét kívánok mindenkinek, egy percen járunk már negyed hét után, és hát, hölgyek urak, ugye nálam is javában zajlik a mai boomos játékunk, a szerencsés ötödik telefonáló pedig a vonalban. Hello, Sunshine FM!
1: Ja.
0: Hello, bemutatkozó nevedet elkérhetem?
1: Beatrix vagyok.
0: Hello, Beatrix, mi újság, hogy telt a mai napod, mit csinálsz így az estében?
1: Elég fárasztó nap volt, de hál' Istennek már úton vagyunk haza.
0: Na, milyen a közlekedés, merre jártok éppen?
1: Miért szőlőködik, én is elég zöggenőmentes, hál' Istennek.
0: Nagyon jó, az eső arra már nem esik?
1: Csepereg.
0: Csepereg az eső. Ja, bocsánat, egy kicsit elkalandoztam. Hát Beatrix, van egy jó hírem, te vagy az ötödik telefonáló, viszont abban a pillanatban tudunk elkezdeni játszani, hogyha megmondod nekem a Sunshine FM szlogenjét.
1: Csak jó zene.
0: Így van, ez már egy fél siker. Így most már egyébként, ha azt is mondhatnám, hogy valójában a fődíj sorsolásunkban már részt veszel, mert jaj, hogy jó. A szlogent már tudtad, viszont természetesen vannak napi nyereményeink is. Ugye ott van például a Natur Cleaningnek az utalványa, az M3 Outlet utalványa, a Praktikeré, valamint a Mendi Shape & Bodyé, ez ugye mind 25 000 forint értékű vásárlási utalvány. Van-e egyébként ez a négy közül olyan, amelyiket nagyon-nagyon szeretnéd esetleg megnyerni?
1: Nincs, igazából bármelyiknek örülnék.
0: Bármelyik jó lehet, akár a Praktikerben, a férjednek, párodnak, életed értelmének bármit be lehetne vásárolni. Az M3 Outletbe szerintem te hibátlanul el tudnád költeni.
1: Igen.
0: Akár a Natur Cleaningnek ezek a kis kozmetikai történetei is jók tudnak lenni.
1: Így van.
0: Jó, tehát bármi jöhet valójában.
1: Igen.
0: Jó, figyelj, nagyon egyszerű, hát viszonylag egyszerű a játék. Ugye az a lényegem, hogy lesz majd egy kis felvezetés, utána elkezd sipolni a mi kis bombánk. És amikor úgy érzed, hogy most fog robbanni, akkor kellene azt mondanod, hogy bum. Nyilván egy picit tudok elnéző lenni, tehát hogyha csak egy nagyon-nagyon egy-két tized másodpercen múlik, akkor azért tegnap este is odaadtam az ajándékot, természetesen ma is oda fogom adni.
1: Ebben.
0: Jó, szólj, hogyha készen állsz.
1: Mehet.
0: Mehetünk, jó. Figyelj, az elején van egy nagyon pici felvezetés, és szólok, hogy mikortól kell már magadban számolni, jó?
1: Rendben.
0: Indítom a felvezetést, indítanám a felvezetést, most indítom. Jó, figyelj, ez még csak a bevezetőnk. Azért ez is elég izgalmas. Jó, 3, 2, 1, mostantól.
1: Boom.
0: Á, nem árt, tényleg?
1: Igen.
0: Á, még nagyon messze járunk. Nézd meg, még mindig. Túl hamar akarták kiszállni belőle.
1: Igen.
0: Még mindig sipol a mi kis bombánk. És most robbant fel. Hát Beatrix, hát őszintén sajnálom, viszont... Van vigasz nyeremény is, ugyanis természetesen a Sunshine FM ajándékcsomaga a tiéd, ebben megmondom őszintén, gőzöm sincs, hogy mi van, de biztos, hogy nagyon-nagyon jó kis Sunshine-os relikviák vannak benne, úgyhogy ez egy ilyen vigasz ajándék, meg hát a fődíj sorsolásban itt te is részt tudsz venni.
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Jó, nagyon szépen köszönöm, maradj még vonalban, megbeszéljük a részleteket itt a többi ajándékkal kapcsolatosan. Viszont ugye javában zajlik a két órás élőesti kívánságműsor, üzenni le esetleg valakinek valamit rajtam keresztül.
1: Hát, ha már így beszélünk, a barátnőmnek küldenék egy zenét, ugyanis ma sikeres mester vizsgát rakott.
0: Igen.
1: Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá.
0: Rám bízod a zenei választást?
1: Igen.
0: Jó. Figyelj, egyébként szerintem ez pont találó lesz neki. Jó? Maradj akkor. A nevét elárulod a barátnődnek?
1: Ági.
0: Áginak. Jó. Figyelj, akkor Áginak most jön az egykori nagy sikerű Hertz felvétel, jó? Egy kicsit újra gondolta a Purple Disco Machine. Ez a Wonderful Life. Jöhetnek a folytatásban is az üzenetek. Ez a két órás élő esti kívánságműsor.

0: Omars, és ez volt az I Just Mind az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Pist üzenetével nyitom a mai estét, aki a szerelmének Anitának üzeni, hogy minden nap veled a legszebb, nagyon szeretlek. Zoli a feleségének Erikának szeretne üzenni, hogy köszönöm a 15 csodás évet, örökké melletted maradok. Tamás pedig Krisztinek üzeni, hogy hiányzol, alig várom, hogy újra láthassalak. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most szélbe értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban The Weeknd, ez pedig a Save Your Tears, a 2 órás élő esti kívánságműsor.

0: Gólvonal.
1: A labdarúgó világbajnokság hírei a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől. Jó napot kívánok! Ma este és holnap hajnalban újabb 4 mérkőzés következik a labdarúgó világbajnokságon. A figyelem elsősorban Portugáliára irányul, hiszen a világbajnokság tegnapi játéknapján Kylian Mbappé, Erling Haaland és Lionel Messi is gólokkal mutatkozott be. Magyar idő szerint este 7 órakor Portugália a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen kezdi meg a világbajnokságot. A papírforma az európaiak mellett szól, sőt, a portugálok számára kulcsfontosságú lehet a jó rajt egy olyan csoportban, ahol később Kolumbia is komoly ellenfélnek ígérkezik majd. Este 10 órától az Anglia-Horvátország mérkőzés következik. Ez a nap legrangosabb és a csoportkör egyik legrangosabb párosítása, hiszen két olyan válogatott csap össze, amely az elmúlt években rendszeresen a nagy tornák egyenes kieséses szakaszának szereplője volt. A két csapat legutóbb világbajnokságon a 2018-as torna elődöntőjében találkozott, akkor a horvátok hosszabbítás után 2-1-re győztek. Hajnali 1 órakor Gána és Panama mérkőzik meg egymással, a papíron kiegyenlítettnek tűnő összecsapáson. Mindkét együttes abban bízhat, hogy egy győzelemmel nagy lépést tesz a továbbjutás felé. A játéklapot magyar idő szerint hajnali 4 órakor az Üzbegisztán-Kolumbia találkozó zárja. Ez egy történelmi mérkőzés lesz, hiszen Üzbegisztán először szerepel labdarúgó világbajnokságon. A közép-ázsiai együttes futballtörténelmének legnagyobb mérkőzésén azonnal egy erős dél-amerikai ellenféllel, Kolumbiával találja magát szemben. Nem lesz könnyű feladatuk, és hogy mire jutottak, és a többi mérkőzés milyen eredménnyel zárult, azzal természetesen holnap reggel jelentkezünk.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: Lady Gaga, és ez volt tőle a The Dead Dance az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Szabadság tér 9-es szám mellett felbontották a járdát és a zöld területet, ami a gyalogos, illetve a gépjármű forgalmat is érinti. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis közműfedél helyreállításán dolgoznak a Rákóczi új utca kereszteződésében, itt figyelmesek legyenek az arra közlekedők. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá Csapó utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk. Emese is írt nekem, aki pedig azt üzente, hogy lépésben halad éppen a Faragtár utcán. Köszi szépen, hogy te is írtál, és a te üzeneted is jöhet 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedés, 7 óra van, úgyhogy jön Betty a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Kashmirral. Ez lesz a Wild Ride.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz 1000 kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménnyel fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban Ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Irat ismertetéssel, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott Molnár Gusztáv tárgyalása a gödöllői járásbíróságon. A színészt azzal vádolják, hogy évekkel ezelőtt ittas állapotban többször megütötte a kiskorú fiát, akivel a vád szerint az apa alkohol problémái miatt egyre inkább megromlott a kapcsolata. A keddi tárgyaláson iskolapszichológusokat is meghallgattak, akik arról beszéltek, hogy a gyereket megviselték a családi konfliktusok, és szorongást érzett az apjával kapcsolatban. A bíróság szakértőket is meghallgatott, bemutatott Molnár Gusztáv állapotáról. Elhangzott, hogy a színész több mint 400 napja alkoholmentes, ugyanakkor egy újabb trauma megingathatja az elhatározásában. Az ügyészség a perbeszédben azt kérte, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést, a védelem pedig arról beszélt, hogy Molnár Gusztáv próbálja helyrehozni korábbi tetteit, és számára az igazi büntetés a fiával megromlott kapcsolata.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk térségünkben, sok napsütésre van kilátás, a gomolyagból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, a reggeli órákban 16-17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 3, 2, 1, go! Köszi Betty a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zenét a Sunshine-on, no meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek 0620 316 3000-re. Az óránkat indítom Kashmirral, itt van tőle a White Ride.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: a Disco Lines, és az volt tőle a No Brook Boys, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, még bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Andi üzenetével nyitom a második óránkat, aki a párjának, a Robinak üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig számíthatok rád, te vagy a mindenem. Jani Melindának szeretne rajtam keresztül üzeni, hogy a mosolyod minden napomat szebbé teszi, Béla pedig Évinek üzeni, hogy nélküled üres lenne az életem. Nagyon szeretlek. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Benzumbon, Beautiful Things, a két órás élő esti kívánság műsorban.

0: 3, és az volt tőlük a szeptember végén, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtok egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba is érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Gondoltad volna, hogy déd nagyanyáink korában a festett arc még komoly botránynak számított, a kölnis illatosítás pedig igazi luxusnak? Június 21-től a Sóstói Múzeum faluban egy rendkívül izgalmas időszaki kiállítás nyílik, amely a paraszti tisztálkodást és a polgári szépségápolási divatot mutatja be. November közepéig akár jó élonka eredeti félsőködő asztalát is megcsodálhatod a skanzenben. Készen állsz egy kis vérpesdítő, hamisítatlan latin életérzésre, ahol garantáltan nem maradhatsz ülve? Június 19-én a debreceni Nagyerdei víztoronykertben a legendás Fiesta zenekar hozza el a legnagyobb slágereit egy fergeteges élő show formájában. Hajd, hogy átjárjanak a forró ritmusok a víztorony tövében, és indítsd be a nyarat egy hatalmas, felejthetetlen bulival.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Timi üzeni Zolinak, hogy te vagy a legjobb dolog, ami valaha történt velem. Nagyon szeretlek. Gergő Petrának üzeni, hogy Isten éltessen sokáig, drága nővérkém. Nagyon szeretünk. Kati pedig a barátnőjének, Rékának üzeni, hogy ne haragudj rám, hogy megbántottalak. Remélem, ki tudunk békülni. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Sonny Fodera, ez pedig a Think About Us, a 2 órás élő esti kívánság műsor.

0: A Jonas Blue, és ez volt tőlük a mamám az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, azaz csütörtökön sok napsütésre van kilátás, viszont napközben megnövekedhet a gomoly felhőzet, de csapadék egyébként a térség nagy részén egyáltalán nem várható. A reggeli órákban egyébként 11 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 27 fokig is felkúszhat a hőmérő higany szála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kívánság műsor ezennel már a becsukja kapuit. Viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Hihetetlen kézügyességük van, de annak idején Rodolfo volt, azt hiszem ez a híres bűvész, és mindig mondta, hogy csak a kezemet figyeljétek, csak a stb. És közben a másik kézzel meg simán elterelte a figyelmet, és mondta, hogy úgy van az ember összerakva, hogyha az egyik kezeddel mutogatsz valamit, akkor a másikra nem figyelsz. Tehát, hogy mit művel. Tehát most, nem tudsz két dologra
3: összpontosítani. Most értelmet a matek tanárom. Ő is mindig bűvölt bennünket, és egyszerűen olyan számok jöttek ki, ami nálunk nem jött ki.
2: Én egyet nem értettem például gyerekkoromban ezeknél a bűvész trükköknél, hogyha képes a bűvész bárkinek a füle mögül egy 5 forintost elővenni, akkor miért nem csinálja ezt napközben rendszeresen, és miért nem milliómos? Tehát oda megyek, mindenkinek leveszek egy 5 forintost a füle mögül, azt én vagyok a leggazdagabb ember.
3: Hát annyi, hogy a Tesco-ban, amikor 28 ezeret kell fizetni 5 forintosra, az nagyon sok fülvakarás.
2: Hát akkor még 5 forint sokat ért. Oda mész a pénzt, és játessék arra, hogy Marika nézi, és már közelebb hajolni, hajj vegyem, mert 5 forint még hiányzik.
3: Hát bocsánat, itt van ez a 30 ezer darab 5 forintos, rollniznám, és akkor...
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Figyelem! A Sunshine Valentautó elszabadult.
4: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium

0: lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vétel körzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Akár 50 ezer dollárt is kérhettek a magyar állampolgárság ügyintézéséért Kanadában. Jogerősen 8 év fegyházat kapott a Budapesten élő norvég férfi. Karácsony Gergely tovább szigorítaná a vagyonnyilatkozati szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Akár 30-40, sőt 50 ezer dollárért is intézhették kanadai kérelmezők magyar állampolgársági ügyeit egy magáncégen keresztül. Erről beszélt Velkei György László külügyi államtitkár keddi Facebook videójában. Az államtitkár szerint a külügyminisztérium belső vizsgálatai során az állampolgársági és honosítási eljárásoknál is visszaélések gyanújára bukkantak. Velkei azt állítja, olyan személyek is magyar állampolgársághoz juthattak, akiket nem fűzött valódi kapcsolat Magyarországhoz, viszont több tíz ezer kanadai dollárt fizethettek azért, hogy magyar útlevéllel könnyítsék meg európai utazásaikat és üzleti ügyeiket. A videóban elhangzott, hogy egy kanadai magáncég menedzselhette a kérelmeket. Velkei szerint a kormány vizsgálja az érintett állampolgárságok visszavonásának lehetőségét, jogi lépéseket tesznek és felszámolnák a hasonló gyakorlatokat. Jogerősen 8 év fegyház büntetésre ítélte a fővárosi ítélőtábla azt a Budapesten élő norvég férfit, aki tömegmészárlással fenyegetőzött és gyermekpornográf felvételeket is találtak nála. A bíróság folytatólagosan elkövetett terror cselekménye fenyegetés és gyermekpornográfia miatt mondta ki bűnösnek a vádlottat, ezzel enyhítve az első fokon kiszabott 10 éves szabadságvesztést. A férfit a tárgyalóteremből is ki kellett vezetni, miután nem volt hajlandó a tolmácson keresztül kommunikálni, majd sértegetni kezdte a bíróságot. Az ügy előzménye, hogy a magyarul nem beszélő férfi egy videó megosztó oldalon erőszakos bűncselekményekkel és emberek megölésével fenyegetőzött. A hatóságok 2023-ban Ferencvárosi albérletben fogták el. A jogerős ítélet részeként 10 évre kitiltották Magyarországról és eltiltották minden olyan foglalkozástól vagy tevékenységtől, amelyben 18 éven aluliakkal kerülhetne kapcsolatba. Karácsony Gergely szerint fontos előrelépés a vagyonnyilatkozatok rendszerének szigorítása, de a főpolgármester úgy látja, a tervezett szabályozás még nem elég erős. Facebook bejegyzésében azt írta, szerintem a jóval lazább szabályok vonatkoznak a parlamenti képviselőkre, mint a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, ezért levélben javasolt további pontosításokat az igazságügyi miniszternek és az országgyűlés illetékes bizottsági elnökének. Karácsony azt szeretné, ha a fővároshoz hasonlóan minden önkormányzatban kötelező lenne vagyonnyilatkozatot tenniük a külső bizottsági taguknak is, mert ők nagyobb településeken akár sok milliárdos döntésekben is részt vehetnek. Emellett azt is kezdeményezi, hogy az önkormányzatok a képviselői megbízás lejárata után 3 évnél tovább is megőrizhessék a vagyonnyilatkozatokat. A főpolgármester szerint az átláthatóbb rendszer érdemben segítheti a korrupció elleni fellépést. Irat ismertetéssel, tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódott Molnár Gusztáv tárgyalása a Gödöllői járásbíróságon. A színészt azzal vádolják, hogy évekkel ezelőtt ittas állapotban többször megütötte a kiskorú fiát, akivel a vád szerint az apa alkohol problémái miatt egyre inkább megromlott a kapcsolata. A keddi tárgyaláson iskolapszichológusokat is meghallgattak, akik arról beszéltek, hogy a gyereket megviselték a családi konfliktusok, és szorongást érzett az apjával kapcsolatban. A bíróság szakértőket is meghallgatta. Molnár Gusztáv állapotáról elhangzott, hogy a színész több mint 400 napja alkoholmentes, ugyanakkor egy újabb trauma megingathatja az elhatározásában. Az ügyészség a perbeszédben azt kérte, hogy a bíróság szabjon ki felfüggesztett börtönbüntetést, a védelem pedig arról beszélt, hogy Molnár Gusztáv próbálja helyrehozni korábbi tetteit, és számára az igazi büntetés a fiával megromlott kapcsolata.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A pollen terhelés városunkban az átvonult hidegfront mögött valamelyest csökkent. Ugyanakkor jó hír, hogy nem érkezik front, az UV-sugárzás viszont 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz. A maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Figyelem! A Sunshine Valent autó elszabadult.
1: Igen, jól hallottad. Mivel egy prémium kategóriás autó járja a várost és a környező településeket,
0: az autóvadászatban minden kattintás közelebb visz az álom hétvégéhez. Ha meglátod, ne habozz egy pillanatig sem.
1: Kapd elő a telefonod, fotózd le, olvasd le a rajta lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
0: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Autó folyamatosan járja a vétel körzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Autó és a Hotel Auró. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: alatt a lévő QR kódot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamat... Aggodalomra semmi ok. A térség első számú reggeli műsora pillanatokon belül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
0: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-e

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. 93.5. Ez a Sunshine FM. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát az Erzsébet utcán és a Piac utca kereszteződésében továbbra is megvannak a útfelbontások, sőt most már egy sávval lehet csak közlekedni az eddigi kettő helyett. A 33-as számú főút bevezető szakaszán és kivezető szakaszán nagyon figyelni kell arra, hogy a munkások az úttesten is dolgoznak, tehát ott különös figyelemmel közlekedjünk. A Poroszlai úton csináltak egy útjavítási munkálatokat, vagy készítnek egy útjavítást, emiatt ott nagyon-nagyon lassan menjünk. Tartsuk be a kihelyezett jelzőtábláknak a értékeit, tehát legtöbb helyen 30 km/h sebesség korlátozás van, és ehhez kívánok én balesetmentes közlekedést és türelmet.
1: Suncafé a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Eltűnt egy sebességkorlátozó tábla a Debrecen és Létavértes közötti úton. Tervezhetik a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút újabb szakaszát. Kamera felvételeket is bemutattak a komádi gyilkosság tárgyalásán. Íme a részletek, Földi Betti vagyok.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tanúk jelentkezését kéri a debreceni rendőrkapitányság, miután eltávolítottak egy 50 km/h sebességkorlátozó táblát a Debrecen és Létavértes közötti útszakaszon. A rendőrség közlése szerint az eset május 27-én délelőtt 10:30 körül történt a 4814-es út 8-as kilométer szelvényénél egyelőre ismeretlen körülmények között. A debreceni rendőrkapitányság közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt folytat eljárást. Aki látta az esetet, vagy bármilyen információja van róla, személyesen jelentkezhet a debreceni rendőrkapitányság közlekedés rendészeti osztályán a Sámsoni út 149 szám alatt, vagy telefonon a 0652 457 040-es számon. Bejelentés tehető a 0680 555 111-es telefontanú zöld számon, illetve a 112-es segélyhívón is. Elkészülhetnek a Hajdúböszörmény és Debrecen közötti kerékpárút második szakaszának tervei, miután sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás. A Hajdúböszörmény önkormányzata beruházás tervezési munkáira keresett kivitelezőt, a feladatot pedig a Via Futura mérnöki tanácsadó és szolgáltató Kft. Nyert el. Mintegy 28 millió forintos ajánlattal. A tervezés a Baltazár Dezső utca és a 35-ös főút csomópontjától induló szakaszt érinti. A külső debreceni út mentén egészen a város belterületi határáig, majd a 35-ös főút mellett Debrecen Józsa közigazgatási határáig. Összesen 6730 méternyi kerékpárforgalmi létesítmény tervét kell korszerűsíteni és kiviteli szintre kidolgozni. A munka része lesz az engedélyezési eljárások lebonyolítása és a későbbi kivitelezői közbeszerzés műszaki dokumentációjának összeállítása is. Tanúk meghallgatásával és kamerafelvételek bemutatásával folytatódott a 2024 áprilisi komádi gyilkosság tárgyalása a debreceni törvényszéken. A vád szerint a biharkeresztesi M. Sándor Csaba egy munkahelyi vita után lőtte le főnökét az Alföld Gabona Kft. Telephelyén. A konfliktus egy kamion lemosása miatt robbant ki, majd a két férfi között elmérgesedett a helyzet. A bíróságon több tanút is meghallgattak, köztük az áldozat lányát, aki azt mondta, nem tartotta olyan súlyosnak a vitát, hogy közbeavatkozzon. Egy másik tanú viszont arról beszélt, hogy komoly indulatos szóváltás zajlott, és ő megpróbált volna közbelépni. A tárgyaláson levetített kamerafelvételeken az látszott, hogy a sértett futva kergeti a vádlottat, majd kerékpárra ülve annak irányába hajt. A vádlott azzal védekezik, hogy nem szándékosan sütötte el a fegyverét. Debrecenben látogatott Spanyolország budapesti nagykövete, aki programja részeként felkereste a hajdúhús üzemét is. A nagymúltú debreceni cég évek óta exportál magas minőségű mangalica, combot és lapockát a spanyol piacra, ahol ezekből a húsrészekből többek között sonka készül. A nagykövete a mangalica feldolgozó bejárása után elismerően beszélt az üzemben látottakról, amelyet modern, tisztának és rendezetnek nevezett. Pap István, a Hajdúhús 2000 Kft. Tulajdonos ügyvezetője elmondta, a feldolgozott mangalica jelentős része Spanyolországba kerül, de szállítanak több európai országba, valamint Szingapurba és Hongkongba is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Már városunkban csütörtökön már 27-32 fokos melegben lesz részünk, sok napsütésre van kilátás. A gumolyokból csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Az északi szél néhol felfrissülés hoz a melegben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Merül folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
5: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
4: a Summer Open Air Partival.
5: Délutántól lánczene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
4: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
5: Ez nagyot fog szólni.
4: Jegyek aquaticum.hu.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
7: Csak jó zene.
8: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
8: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
8: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia céges használatáról tartottak szakmai fórumot Debrecenben. Visszautasította a róla megjelent állításokat a Mastergo-t. Ingyenes kiadvány mutatja be a Debrecen és Nagyvárad közötti kerékpáros útvonalat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A mesterséges intelligencia vállalatokra gyakorolt hatásáról és a kis- és középvállalkozások digitalizációjáról tartottak szakmai konferenciát Debrecenben. A rendezvényen elhangzott, az AI már a munkavállalók mindennapjaiban is jelen van, a cégek pedig egyre több területen használják a gyorsabb és hatékonyabb működés érdekében. Pap László polgármester kiemelte, Debrecenben erős a multinacionális nagyvállalatok jelenléte, ezért a helyi KKV-k számára kulcskérdés, hogy a digitalizációval javítani tudják hatékonyságukat és versenyt. Képességüket. A fórumon Polerecki Andrea digitalizációs államtitkár arról beszélt, hogy önmagában az AI eszközök használata még nem jelent valódi technológiai innovációt. A cégeknek szervezeti szinten is fel kell készülniük a változásra, és megfelelően kell kommunikálniuk a munkavállalók felé. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia akkor jelenthet valódi versenyelőnyt, ha tudatos vállalati működés beillesztik. Közleményben reagált a Mastergo a sajtóban és a közösségi médiában megjelent állításokra. A debreceni Bárány család tulajdonában álló vállalat azt írta, valótlan, hogy 200 ezer forintos fizetéseket adnának, ahogy az is, hogy csak úgy kiengedik a mosdóban dolgozókat. A cég szerint a Mastergo cégcsoport és integrációja közel 4000 embernek ad munkát Magyarországon, munkatársaik 85%-a magyar munkavállaló. A teljes fizikai állomány átlagos bruttó keresetét 627 ezer forint fölé, az átlagos nettót pedig több mint 450 ezer forintra teszik, műszakpótékkal és túlórákkal együtt. A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a külföldi munkavállalók foglalkoztatását nem az alacsony bérek, hanem a munkaerőhiány indokolja. Közleményükben kitértek arra is, hogy 2025-ben összesen 16,85 milliárd forint adót, járulékot és egyéb közterhet fizettek, az állami támogatásokat pedig beruházásokra, nem működésre vagy osztalékra kapták. Ingyenes kiadvány segíti azokat, akik két keréken fedeznék fel a Debrecen és Nagyvárad közötti útvonalat. A megyeházán bemutatták a két keréken Debrecentől Nagyváradig, valamint a kézműves kultúrák fenntartása című köteteket, amelyek a román-magyar határon átnyúló kulturális központ pályázati keretében készültek. A kerékpáros kiadvány a Debrecen és a Nagyvárad közötti útvonal mentén található települések történetét, természet és épített örökségét, kulturális életét és gasztronómiáját mutatja be. Amint egy 80 kilométeres szakaszon pihenőhelyek is vannak, és nagyobb szintkülönbségekkel sem kell számolniuk a bringásoknak. A kézműves kultúrákról szóló kötet a térség hagyományos szakmáit is ismerteti. A kiadványok magyar, román és angol nyelven is elérhetők, összesen 4000 példányban nyomtatták ki őket, de a Hajdú-Bihar vármegyei önkormányzat weboldalán online is megtalálhatók. Karbantartási munkát végez Debrecenben az Opus Titár Szaklajpeda utcán. A társaság június 18-án 9 és 15 óra között a páratlan oldalon, a Kossuth utca és a Szent Anna utca közötti szakaszon cserél közvilágítási beton oszlopokat, ha azok nem megfelelő műszaki állapota miatt. A munkavégzés idején forgalom elterelésre kell számítani, a szükséges jelzéseket a kivitelező kihelyezi. A balesetek elkerülése érdekében a Klajpeda utcai buszmegállót 9 és 13 óra között lezárják.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban nem érkezik front, de a melegedés hatással lehet most a szervezetünkre. A szelesebb tájakon fejfejes migrén, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A maximumok a következő napokban 27-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tökéletes tető hosszú távra. A Tondag Fusion Protect felületkezelésű tetőcserepei keményebb, ellenállóbb felületet és tartós szépséget biztosítanak. Látogasson el a gsv.hu oldalára, vagy tájékozódjon a gulyás tüzében. Tondag. Időtálló kerámia cserepek Fusion technológiával.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Július 4-én ismét felbőgnek a motorok Nagykáló harangodon. Júliusban újabb toborzó kampányt indít a CETL Debrecen. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Július 4-én ismét felbőgnek a motorok Nagykáló harangodon, érkezik a 16. nagykálói motoros találkozó. A résztvevőket már reggel 8 órától várják, a hivatalos megnyitó pedig 9 órakor kezdődik. 10 órától elindul a látványos motoros felvonulás. A nap folyamán nem csak a motoroké lesz a főszerep, ügyességi versenyek, motormúzeum, street food, vidámpark és kiállító is standok is várják a látogatókat. A hangulatról délután 3 és 5 óra között IV Zero gondoskodik. Este 7 órától a Rock'n'Roll Cutslip színpadra, 21 órától pedig Európa egyik legjobb AC/DC tribute zenekara, az ABCD zárja a programot. Koncertekkel, csillagressel, rendhagyó tárlatvezetéssel és esti sétákkal várja a látogatókat a Sóstói Múzeumfalu. Az estézés program sorozat július elejétől augusztus közepéig kínál különleges nyári élményeket azoknak, akik a megszokottól eltérő esti hangulatban fedeznék fel a skanzent. A sorozat július 3-án az Esztenár zenekar koncertjével és táncházával indul, az esten pedig a 100 éves született Kalló Zoltán néprajzkutatóra is emlékeznek. Július 10-én és augusztus 7-én csillagleste és esti csírre várják az érdeklődőket az Arcturus Csillagászati Egyesület közreműködésével. Július 17-én Pál István szalonnal Kossuth Díjas népzenész részvételével tartanak rendhagyó tálatvezetést. Július 24-én Pregice Fruzsina Jászai Mari Díjas színművésszel indul falukerülés. Augusztus 14-én pedig fejlámpás barangoláson lehet felfedezni a múzeumfalu épületeit és kiállításait. Sikeres kínai nyelvvizsgával zárták a tanévet a debreceni SC Bethlen Gábor közgazdasági technikum és kollégium diákjai. Az intézményben 2012 óta választható második idegen nyelvként a kínai, a tanulókat anyanyelvi lektor és magyar oktató is segíti. Idén 9 betlenes diák teljesítette sikeresen a nemzetközileg elismert HSK kínai nyelvvizsga előző szintjét. Az évzáró ünnepségen pedig díszoklevelet is átvehettek az iskola vezetésétől és a debreceni egyetem Konfúciusz Intézetének képviselőitől. A bizonyítvány lehetőséget ad arra is, hogy a fiatalok jelentkezzenek a kínai híd nemzetközi diáktáborba. Erre 7 debreceni tanuló már be is nyújtotta pályázatát. Az évzárón összesen 150 elismerést adtak át a kiemelkedő tanulmányi és szakmai eredményekért, sikeres diákprojektekért, valamint oktatói munkáért. Júliusban újabb toborzó kampányt indít a CETL Debrecen, elsősorban a városban és a vármegyében élő munkavállalókat megszólítva. A vállalat jelenleg 1470 embert foglalkoztat, célja pedig az, hogy az év végére 2300-ra növelje a dolgozói létszámot. A cég főként gyártási, logisztikai, minőségbiztosítási és munkavédelmi területre vár jelentkezőket, de irodai pozíciókat is folyamatosan hirdet. A kampány részeként a toborzók több nagy debreceni rendezvényen is jelen lesznek, köztük a Campus Fesztiválon és a Virágkar Neválon, emellett közterületi járműves és online hirdetésekkel is találkozhatnak az érdeklődők. A vállalat az utánpótlásra is hangsúlyt helyez, együttműködik a Debreceni Egyetemmel és a Debreceni Szakképzési Centrummal, a jövőben pedig ösztöndíjprogramot és közös képzéseket is tervez technikumi tanulók számára.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A pollen terhelés városunkban az átvonult hidegfront mögött valamelyest csökkent. Ugyanakkor jó hír, hogy nem érkezik front, az UV-sugárzás viszont 10 és 16 óra között erős, illetve nagyon erős lesz. A maximumok 27-32 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Jön a nyár egyik legnagyobb durranása.
3: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra
2: a Summer Open Air Partival.
3: Délutántól lázszene, fürdőzés és igazi nyári hangulat.
2: Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival.
3: Ez nagyot fog szólni.
2: Jegyek aquaticum.hu.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Június 11-e és 13-a között újra GSV napok Debrecenben a Gulyás tüzében. Az év legnagyobb kedvezményei várnak nyílászárókra, csapterepekre, kádakra, zuhanykabinokra, jacuzzikra, építő és tetőfedő anyagokra, valamint kerti megoldásokra. Szombaton pedig a vásári hangulati a főszerep. Főzés, gyerekfoglalkozások, hosszított nyitvatartás és egész napos programok várják a látogatókat. Ha építkezel, felújítasz vagy éppen a következő projektedet tervezed, ezt a három napot érdemes beírni a naptárba. GSV napok június 11-től 13-áig Debrecenben a Vámospércsi út 37 szám alatt.
3: Jön! A nyár egyik legnagyobb durranása.
4: Június 20-án berobban a nyár az Aquaticum strandra.
3: A Summer Open Air Partival.
4: Délutántól lázzene, fürdőzés és igazi nyári hangulat. Este pedig éjszakai csobbanás a Katapult DJ-vel, óriás labdákkal és habpartival. Ez nagyot fog szólni. Jegyek aquaticum.hu.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Sunshine FM.
0: Sunshine FM. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
5: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Csak jó zenék, mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítás.

0: Debrecenben itthon vagyunk.
1: Ez a Sunshine FM.